0: Kettő óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: SMR.

0: a Nosztalgia szárnyán. A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét felünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es, és 80-as,
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

Jazz 7,1. Szabadkai Magyar Rádió. Enjoy this trip.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
4: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
4: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
4: Minden hétköznap reggel.
5: Köszöntök minden kedves hallgatót itt a 107,1 MHz-en. Egy újabb nap és egy újabb napindító kezdődik a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. A The Cure énekelt nekünk. A gyógyszer, vagy a gyógyír. Így is lehetne fordítani, reméljük, hogy egyszer a koránkelésre is kitalálnak valami gyógymódot, hogy még egyszerűbb legyen azoknak is, akik hallgatnak bennünket. Mert hogy vannak, akik még csak most készülődnek a munkára, vagy valakik már rögykölődnek útközben munka felé, vagy pedig van, aki éppen készül a következő műszakra, olyan is van, vagy pedig szúnyókálna még egyet, de akkor is félfüllel hallgasson bennünket. Aki pedig itt lesz, az a rádiónk fősfelelő szerkesztője Dédit Zuzanna, illetve a napindító szerkesztője Orosz Ildikó, valamint az a két fiatalember, akik az iménti felvételt is belecsempészték ebbe a műsorba, nem mások ők, mint Sóti Tamás és Szabó Tibor, illetve itt lesz még Farkas Ervin adásvezetőnk, aki azért felel, hogy minden hang a helyére kerüljön. Jó magam, pedig a műsor vezetője Agárdi Gábor vagyok. Szabadkán és környékén 3,5 fok van. 2019-ben mérték a legmelegebb hőmérsékletet ezen a napon, 27,5 fok volt akkor, a legalacsonyabb pedig 2017-ben 1,5 fok volt mindössze. Most pedig egy olyan előadó művész, színész következik, aki máig aktív, családtag is volt nagyon sokaknál, még a Família Kft. Sorozat idejéből, most pedig azzal szórakozik így a korai órán, hogy mindenhova becsöngetget, ő Csonka András, következik a Ding Dong.

Kedves hallgatóink, akiknek ismerősen csengett az a dallam, amit hallhattak, az nem véletlen, mert hogy annak idején még 1975-ben a Teach-in volt az a zenekar, amely megnyerte az Eurovíziós dalversenyt, méghozzá pont a Dinga Dong című szerzeménnyel, ami nagyon hasonló volt, azt dolgozta fel Csonk András, valóban egy jó kis dal. De nézzük, hogy kik is ünnepelnek a mai napon, nem az Andrások, hanem a Petrák, ezzel a felvétellel is köszöntöttük őket, ne felejtjék. Egy-két szép szó, és már is bearanyozhatják valakinek a napját, az életét. Maradjanak velünk, mert hamarosan megtudhatják, hogy mely események és személyek határozták meg a mai napot a történelem tükrében.

Kedves hallgatóink, 57 éve megszületett Selmeci Roland, színpadi film és szinkron színész. Ő volt Brad Pitt és Antonio Banderas magyar hangja is, onnan ismerheti a közönség, illetve a Kútfejek című filmben is maradandót alkotott, ő volt bajuszrendőr az Üvegtigris szériában, tényleg ott is nagyon jó volt. Sajnos 38 évesen autóbalesetben vesztette életét, az egyik legjobb hang, a legfelismerhetőbb. Pont egy színházi előadásra, Charlie nényére sietett, sajnos már nem ért oda. És hogyha legendákról szólunk, akkor 75 éve megszületett Sting, basszusgitáros és énekes, akit igazából eredeti nevén Gordon Summerként ismerhetett a közönség, de ilyen névvel úgy gondolta, hogy nem biztos, hogy érvényesülni tud, és ezért lett Sting a neve. 81 éve pedig a 10 éves Elvis Presley először szerepelt tehetségkutató versenyen, második lett, és $5 kapott. Ez pedig elindította azon az úton, amelyet utána mindenki ismer, a többi pedig már történelem. És végül, de nem utolsó sorban, 9 éve elhunyt Tom Petty, amerikai rockzenész, a Tom Petty and the Heartbreakers nevű zenekar frontembere, szólózenész is volt, és a Traveling Wilburysnek és az egyik alapembere volt, egy olyan művész, aki megmutatta, hogy olyanok mellett, mint Roy Orbison és George Harrison, akik alkották azt a bizonyos zenekart, nagyon is érvényesülni tud. Most ők énekelnek nekünk itt a 107,1-en.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel
2: a 107,1-en.
0: Napindító.
3: Itt szólt a Traveling Wilburys, egy amerikai-angol szupercsapat, amelyben Jeff Lynne, Roy Orbison, Jim Keltner, Tom Petty, Bob Dylan és George Harrison alakították, illetve alkották a főelemeket, és amikor Roy Orbison elhunyt, akkor döntöttek úgy, hogy még azért egy ideig együtt lesznek, kiadják még azt az albumot, amit tiszteletére készítenek, de valahogy úgy érezték, hogy nem teljes csapat úgy, hogy az egyik fő hang az nincs ott, mert valóban sokan mondták róla, hogy az egyik legjobb hang volt, annak ellenére, hogy egy kicsi visszahúzódóbb zenész volt. Most pedig egy fontos információ, a Vöröskereszt Zentai Szervezetének értesítése szerint a Szív Nemzetközi Napja alkalmából a Zentai Vöröskereszt és az Egészségház a mai napon 8 és 11 óra között egészségnapot szervez Zentán a Vöröskeresztben a Posta utca 1-es szám alatt. Polgárok a következő ellenőrzéseket végeztethetik el: testsúly és testmagasságmérés, vérnyomásmérés, vércukor és koleszterin szintmérés, véroxigén szintmérés, egészségügyi tanácsadás. Az érdeklődőket arra kérik, hogy az analízis előtt ne reggelizzenek. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomás keresőn. Hogyha említettük a Traveling Wilburys-t és benne az egyik Beatle-t, méghozzá George Harrison-t, akkor most jöjjön a következő, egy másik Beatle, Paul McCartney. Azt mondják, hogy egy is valami, nem, hogy még kettő egymás után. Paul McCartney énekel nekünk.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, nézzük, lássuk, halljuk, hogy mit is ajánlanak azok, akik felkerestek bennünket. Keresnek megvételre Kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járó kerékkel. Érdeklődni a 064-242-0089-es számon lehet, tehát 064-242-0089. A Baji úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleneket, karórákat, zsebórákat és fali órákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon lehet. 063-699-224-es a szám. Ne feledjék az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján. A www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

Kedves hallgatóink, rozsdás szög van a szívemben, erről énekelt nekünk Presser Gábor, akinek pedig bánat lesz a szívében, az a kishegyesiek, mert hogy áramkimaradásra kell számítani, méghozzá szünetel az áramszolgáltatás a Bácska utcában, méghozzá 0 órától egészen 11 óra 30 percig, erre lehet majd számítani, számítson az, aki esetleg majd ugye olyankor is gondolkozik azon, hogy lesz áram, ha éppen még nem alszik, vagy nem készül a másnapi munkára, tehát így kell áramszünetre számítani 0 órától egész másnap 11 óra 30 percig. Maradjanak velünk, mert hamarosan a Bojtorján énekel. Egy olyan együttesről van szó, akik Mississippi megyében megkapták az Amerikai Egyesült Államokban a sheriff helyettesi kitüntetést, mert hogy turnéztak, David Letterman műsorában is felléptek, és még együtt voltak egy színpadon az idősebbik George Bush-sal, aki az Amerikai Egyesült Államok elnöke is volt, illetve alelnöke is. Minden esetre valóban érdekes dolog, hogy hordhatták is ezt a jelvényt büszkén, hogy ők voltak Mississippi megye helyettes sheriffjei, hogy ott hívják deputy sheriff. Ők énekelnek most a Bojtorján, összetartozunk, maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn.

Kedves hallgatóink, ilyen az, amikor két legenda találkozik, Dolly Parton és Kenny Rogers, akik már nincsenek közöttünk, de tovább élnek az ilyen és ehhez hasonló dalok segítségével. Dolly az nem is olyan régen hagyott itt bennünket, még augusztusban ő volt az, aki énekelt arról a bizonyos kabátról, aminek nagyon sok színe volt, az egy metafora is volt, illetve az is jelképezte, hogy annak idején az édesanyja, mert nem volt pénzük, különböző anyagokból vart neki egy sokszínű kabátot, amiért sokan kinevették az iskolában, de megmutatta azt, hogy mire is képes, mit is tud, és tényleg szakmájának egyik, ha talán nem a legjobbja is volt. Sokszor mondta, hogy mindig azért öltözködött úgy, és azért hordta úgy a haját, mert úgy gondolta, hogy nem szégyen megmutatni azt, hogy honnan jött, és ugye kitűnni egy kicsit a többségből, és ő ezt szerette volna mindig elérni, és sikerült is neki. Utána pedig ez maradt a védjegye. Kenny Rogers pedig valóban szintén egy legenda volt. Rainer Ritchie volt az, aki nagyon sok felvételt írt a számára, és pont Kenny mondta Lionelnek, hogy ezeket a dalokat te is énekelhetnéd, hisz nagyon tehetséges vagy. Úgyhogy valóban ilyen az, amikor kettő nagyon nagy tehetség találkozik. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn, hamarosan jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk a műsort, lesznek még kiemelt témák.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólást szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesült támogatásban. A Magyar Nemzeti Tanács 2026-2027-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyerte el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesül ösztöndíjban. A programok célja, hogy támogassák a vajdasági magyar fiatalokat felsőfokú tanulmányaik sikeres elvégzésében, valamint hozzájáruljanak ahhoz, hogy a megszerzett tudásukat, tapasztalataikat a vajdasági magyar közösség javára is kamatoztathassák. A nyertes pályázók névsora a Magyar Nemzeti Tanács honlapján tekinthető meg.
5: Választások 2026.
4: További listákat hirdettek ki csütörtökön a Köztársasági Választási Bizottságban az előrehozott parlamenti választásra. Kihirdették a Liberális Zöld Párt a Szabadabb és Tisztább Szerbiáért elnevezésű választási listát, amely 45 képviselőjelölt nevét tartalmazza. Összesen 10.580 érvényes választói támogatási nyilatkozattal rendelkezik. Indult a voksoláson az Orosz-Szerb Egység pártja, az oroszok és a szerbek örökké testvérek elnevezésű lista, amelyen 15 képviselőjelölt szerepel. A listát 5.778 választópolgár támogatta érvényesen. Parlamenti választáson az Orosz Nemzeti Kisebbség választási listájaként indulhat. Kérdették továbbá az Igazságot választom, a jövőt választom erőkoalíció. Professzor dr. Ferit Baulic, Vasilis Proveligios, jövő és fejlődés pártja, szerbiai görögök polgári pártja elnevezésű listát, amelyen 22 képviselőjelölt neve szerepel. A lista 5069 érvényes választói támogatással rendelkezik, és a bosnyák és a görög nemzeti kisebbségi választáson indulhat.
5: Választások 2026.
4: Megemlékező sétát tartottak Újvidéken a vasútállomáson történt tragédia 23. hónapfordulóján. Az esemény csütörtökön este 20 órakor kezdődött. A megemlékezők a vasútállomáshoz vonultak, és lerótták kegyeletüket a tragédia 16 áldozata előtt. 2024. november 1-én omlott le a vasútállomás előteteje. A megemlékezésen elhangzott, az idő múlik, de az áldozatok emléke nem halványul. 23 hónappal később is összegyűlünk, hogy emlékezzünk rájuk és megőrizzük emléküket. Polgárok csütörtökön 11 óra 52 perckor is megemlékeztek az áldozatokról. A vasútállomásnál 16 perces csenddel tisztelegtek emlékük előtt. A hétvégén rendezik meg a 19. nemzeti vágtát a szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. A kétnapos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kis huszár és a huszárgyerek vágta résztvevő is rajthoz állnak. De lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A döntő futamokat 15 órától a közmédia is közvetíti a Duna csatornán. És végül, de nem utolsó sorban, Szabadkán és környékén 3,5 fok van. Napos és meleg idő várható Vajdaságban, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
1: Itt az SMR-ben.

0: Velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
2: Napindító.
3: Választások 2026.
4: Kedves hallgatóink, ebben az órában pedig folytatjuk a 2026-os előrehozott parlamenti választáson induló listák bemutatását. Ezúttal a 8-as sorszám alatt induló listát mutatjuk be, valamint a 9-es sorszám körül kialakult helyzetet ismertetjük. Pető Attila és Balogh Sára összeállítása.
5: A szavazólapon a 8-as sorszám alatt az autentikus jobboldal dr. Milos Jovanović elnevezésű, a szerbiai új demokrata párt és a monarchisták, valamint további jobboldali és monarchista szervezetek által állított koalíciós lista indul a 2026-os előrehozott parlamenti választáson. A listavezető Milos Jovanović a Belgrádi Egyetem jogi karának docense és a szerbiai új demokrata párt elnöke. A második helyen Alexander Pavić politológus, a harmadikon pedig Vladimir Jelić agrárközgazdász, a monarchisták képviselője áll. A listán 250 képviselőjelölt szerepel. A koalíció több mint 10.600 hitelesített támogató aláírást nyújtott be. A köztársasági választási bizottság ellenőrzése után 10.436 jogilag érvényes támogató nyilatkozatot állapított meg, és kihirdette a listát. A koalíció programjának középpontjában a nemzeti érdekek és Szerbia szuverenitásának megőrzése áll. Milos Jovanović, a szerbiai új demokrata párt elnöke. Mindig felelősségteljesek voltunk, de most olyan a helyzet, hogy valóban úgy gondolom, ezek a választások sorsdöntőek. Sokan beszélnek arról, hogy ez a választás egyfajta népszavazási kérdésről szól. Szerintem nem tévednek, amikor ezt mondják, de nem arról a kérdésről van szó, amit politikai szlogenként próbálnak ránk erőltetni, Szerbia vagy a maffia. A maffiával mindenképpen leszámolunk, ezen túl fogunk lépni. Ezek múló jelenségek. Úgy gondolom, a valódi kérdés sokkal mélyebb és hosszabb távú következményekkel jár, vagyis sokkal inkább sorsdöntő. Az a kérdés, hogy a szerb nemzet nemzetként folytatja a küzdelmet létfontosságú érdekeiért, fennmarad-e a jövőben, vagy nemzetként feladjuk, meghátrálunk, és lehetővé tesszük, hogy mások döntsenek helyettünk mindenről. Arról, hogy Ratko Mladić háborús bűnös vagy hős, arról, hogy részt vehetünk-e elesett hadsereg parancsnokaink temetésén, illetve arról, hogy milyen legyen a házasság Szerbiában, továbbra is férfi és nő közötti kapcsolat, vagy az új definíciók szerint két férfi, illetve két nő kapcsolata is házasságnak minősüljön-e. És arról is, hogy be kell-e vezetnünk a szankciókat olyan szövetséges államokkal szemben, mint Oroszország. Erről szól a választás népszavazási kérdése. Milos Jovanović szerint Szerbiának együtt kell működnie az Európai Unióval, de nem kell uniós tagságra törekednie. A formáció ellenzi Koszovó feladását, valamint az Oroszországgal szembeni szankciókat. Gazdaságpolitikájukban az ország újraiparosítását, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság fejlesztését, valamint egy önálló ipari minisztérium létrehozását szorgalmazzák. Programjuk része egy szerb fejlesztési bank létrehozása is, amely kedvezményes hitelekkel támogatná a hazai gazdaságot és a mezőgazdaságot. A tervek között a vidéki térségek fejlesztése és a decentralizáció is szerepel, miközben nagyobb támogatást biztosítanának a hazai gazdáknak és a szerb iparnak. Nem engedjük, hogy ismét csak a változás látszatát kapjuk, valódi változás nélkül. Nem engedjük, hogy a hatalom újabb leváltása politikai irányváltás nélkül történjen. Mindkettőre szükség van, és semmilyen kísérletezés, ezzel be is fejezem, semmilyen nyomásgyakorlás nem téríthet el bennünket ettől, nemhogy megingassa az elszántságunkat. Soha nem voltunk elszántabbak. Arra készülünk, hogy felelősséget vállaljunk az ország vezetéséért, és ebből a szempontból mindaz, amit most tapasztalunk, csak egy enyhe próbatétel ahhoz képest, amit az ország vezetőinek a kívülről érkező nyomás miatt el kell majd viselniük. Nem kétlem, hogy győzni fogunk, ami valódi változást jelent majd mind a hatalomban, mind a politikában. A 9-es sorszám körül bonyodalmak keletkeztek, ugyanis a Népi Szerbia elnevezésű koalíció ugyan benyújtotta választási listáját, később azonban visszavonta azt. A koalíció a Szerbiai Népi Mozgalom, a Szerbia új arca és az ökológiai felkelés alkotja. A nép választása elnevezésű listát 250 jelölttel és mintegy 10.500 támogató aláírással nyújtották be a köztársasági választási bizottsághoz. A lista vezető Miroslav Miki Aleksić, a Szerbiai Népi Mozgalom elnöke volt, a második helyen Milos Parandilović, a Szerbia új arca elnöke, a harmadikon pedig Aleksandar Jovanović Ćuta, az ökológiai felkelés vezetője állt. A bizottság szeptember 18-án hivatalosan is kihirdette a listát a 9-es sorszám alatt, miután a hiányzó támogató nyilatkozatokat pótolták. A koalíció szeptember 22-én kérte a választási lista visszavonását. Ezt azzal indokolták, hogy a választáson az egyetemisták listáját kívánják támogatni, és erőforrásaikat a közös fellépésre összpontosítják. Miroslav Aleksić, a Szerbiai Népi Mozgalom elnöke szerint a jelenlegi hatalom szemben egységes, kormányellenes fellépésre van szükség. Benyújtottuk a listát, de a Népi Szerbia koalíció döntése az, hogy a népszavazási hangulat megteremtése érdekében visszavonjuk azt. Ezzel szeretnénk hozzájárulni az egységhez. Nekem más volt az álláspontom, úgy gondoltam, másképp is megállapodásra lehetett volna jutni, de tiszteletben tartom, hogy az egyetemisták teljes autonómiával rendelkeznek, és joguk van kiválasztani azokat, akik képviselni fogják őket. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy felelősségteljesen viszonyuljunk mindahhoz, amin keresztül megyünk, nem csak ma, nem csak az elmúlt két évben, hanem immár több mint egy évtizede. Ami a koalíciónkat illeti, országszerte a községi és városi választási bizottságokban számos hely áll rendelkezésünkre, amelyeket a választási folyamat ellenőrzésére bocsátunk. Több mint 3000 állandó összetételben működő szavazatszámláló bizottsági tagunk van, akik szintén rendelkezésre állnak majd aktivistáinkkal együtt. Úgy gondolom, ezzel megteremtjük a népszavazási hangulat kialakulásának feltételeit. Bármilyen árat kell is fizetnünk, ebben a pillanatban nincs fontosabb és szentebb számunkra, mint a gyermekeink és azoknak a fiataloknak a jövőjéért folytatott küzdelem, akik most az utcán vannak. A saját gyermekeinkért és mindannyiunk gyermekeiért kell küzdenünk, hogy megteremtsük a változás feltételeit, ugyanakkor Szerbia stabil ország maradjon, ahol az emberek itthon akarnak maradni, és nem szeretnének elmenni. Ez mindannyiunk célja, és ezért fogunk küzdeni. A köztársasági választási bizottság szeptember 24-én határozatban is rögzítette, hogy a nép választása elnevezésű lista visszalépett a választástól. Ez azt jelenti, hogy bár a listát korábban már kihirdették a 9-es sorszám alatt, a visszalépés miatt az már nem indul a választáson. A döntéssel azonban egyelőre nem rendeződött az a kérdés, hogy mi történik a korábban a listának kiosztott 9-es sorszámmal. Vladimir Dmitrijevics, a köztársasági választási bizottság elnöke szerint ebben a kérdésben joghízag áll fenn. Ezért a bizottságnak külön kell döntenie arról, hogy a 9-es sorszám megmarad-e a végleges választási listán, vagy milyen módon módosítják a sorrendet. Elmondása szerint erre legkésőbb az összesített választási lista október 9-i véglegesítéséig van idő.
3: Választások 2026.

0: Kedves hallgatóink, a Palicson és Királyalmon elkészült új kerékpárutakkal több mint 4 kilométerrel bővült a térség kerékpáros infrastruktúrája. Az OptiBike 3 projekt azonban nem csak új útszakaszokról szól, ugyanis a fejlesztések a biztonságosabb közlekedést és a kerékpáros turizmust is szolgálják. A projekt lezárult, a tervek szerint azonban itt még nem ér véget a hálózat bővítése. Vajtai Viktória riportja.
1: Az új szakasz a Magyar-Kanizsai út mentén a Bár utcától egészen a Ludasi utcáig húzódik. A kerékpárosok így a Vértótól a Ludasi felüljárói közlekedhetnek biztonságosabb körülmények között. Hogy a gyakorlatban mit jelent az új út azoknak, akik rendszeresen biciklivel közlekednek, arról egy kerékpárost is megkérdeztünk. Morávcsics Mirko.
2: Sokat könnyíti azért, hogy eve az úta mindig még a boltba, még visszafelé. És mindig erre járok. A szomszédba is, vagy erre, vagy a boltba, vagy a patikába, vagy akárhova, azok itt vannak. És itten nem közel van, központban van minden. Én még kicsit arrább lakok, és akkor könnyíti, hogy nem muszáj a főútra hőmenni. Meg én nekem is könnyíti, meg az autóknak, hogy nem kell annyira figyelni ránk.
1: A palicsi szakasz csak a projekt egyik része. Az OptiBike keretében Királyhalmon további 2,8 km kerékpárút épült, így a mostani projekt összesen 4,2 km-rel bővítette a hálózatot. Az elmúlt három OptiBike projektnek köszönhetően pedig már több mint 14 km-nyi új kerékpárút készült el Szabadka területén. Újhelyi Ákos, az OptiBike projektmenedzsere.
3: Az OptiBike 3 projekt a végéhez közeledik, az aszfaltozást befejeztük, 4,2 kilométernyi kerékpár utat építettünk ki, 1400 métert Palicson, a Vértótól a Ludasi felüljáróig, és 2800 métert Királyhalmán. Összesen az OptiBike-nak köszönhetően 14,5 kilométernyi kerékpárút lett eddig kiépítve Szabadkán, és több mint 2 millió euró támogatást kaptunk az Európai Uniótól annak érdekében, hogy ezeket a kerékpárutakat kiépítsük. Terve van ennek a folytatása, szeretnénk Ludason is kiépíteni a kerékpárutat, erre van tervdokumentációnk, 5 kilométernyi hosszan, de az 51-es divízió és a Partizán bázis utcában is szeretnénk folytatni a kerékpárútnak a kiépítését. Nagyon fontos, hogy ebben a projektnek köszönhetően egy kerékpáros hidat is kiépítettünk hajdujáráson, valamint egy pihenő részt is hajdujáráson kiépítettünk. Ennek a felszerelése a következő napokban be fog fejeződni. Egy kompresszorral és különböző plusz elemeket még itt el fogunk helyezni. Szabadka város területén még 3 szervizpontot is ki fogunk helyezni annak érdekében, hogy a kerékpárosok amennyiben valamilyen kisebb javításokra van szükség, azt el tudják végezni, és 2 kerékpáros számlálót is ki fogunk helyezni annak érdekében, hogy követni tudjuk az ide látogatóknak a számát. Nagyon fontos, hogy egy turisztikai potenciált szeretnénk nyújtani a kerékpárosoknak, hogy minél attraktívabb legyen Szabadka városa, és minél több tartalmat tudjanak megtekinteni ennek a projektnek a keretében.
1: Az új kerékpárutak jelentősége azonban nem csak abban rejlik, hogy kényelmesebb legyen biciklivel közlekedni. A kerékpárosok és a gépjárművek elválasztása közlekedés biztonsági szempontból is fontos, különösen azokon az útszakaszokon, ahol nagy a forgalom. A projekt mögött készült tanulmány ezért a biztonságos kerékpáros közlekedés kialakítását is kiemelt szempontként kezeli. Fazekas Tibor, egyetemi tanár és a tanulmány szerzője.
4: Sok aspektusról vizsgálhatjuk azt, hogy miért jelentősek a kerékpárutak, amelyekből, mint ahogy hallottuk is, legalábbis ennek a tanulmánynak a keretében már 14 kilométert kiépítettek. Ez a tanulmány nem egy elszigetelt tanulmány, hanem a többi ez előtti tanulmányoknak a szerves része, és azoknak az igyekezetnek is a része, hogy egy olyan rendszert építsünk ki, amely biztonságot ad a kerékpáros közlekedéshez. Mint ahogy említettem, és ennek egyik szomorú apropója van, hogyha megfigyeljük, hogy hány halálos áldozata van a közlekedési szerencsétlenségeknek évente Szerbiában, amely körülbelül 50-ig is terjedhet, és a súlyos sérültek száma pedig 1400-1500 is lehet, és ami különösen szomorú, ugye ez főleg Vajdaság és főleg a szabadkai régió is veszélyeztetett ebből a szempontból, hogyha megnézzük a szerencsétlenségeknek a számát. Nem ez volt a fókusz ennek a tanulmánynak, de szerintem egy nagyon fontos dolog, és egyáltalán nem szabad elfelejtenünk ezt a fókuszt sem, amikor a kerékpárutakról beszélünk. Itt főleg a fenntarthatóság volt a fókuszban, mégpedig olyan egy cím is, egy alcím is arról beszél, hogy a fenntartható közlekedés és a fenntartható társadalom olyan viszonyban van, tehát ez nem csak egy implikációs viszony, hanem ez egy ekvivalenciós viszony is, ahol egymásra, hogy a fenntartható közlekedés és a fenntartható társadalom olyan viszony

0: és kerékpáros számlálók is kapcsolódnak, miközben új túraútvonalak kialakítását is tervezik. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
1: Fontos a kerékpározás, Szabadka ismert a kerékpározásról, ugye nem csak azért, mert közel 50 kilométernyi kerékpárútunk van, hanem valahogy ez az életmód a szabadkaiak körében eléggé elterjedt. Igaz, hogyha a városi hálózatot nézzük, akkor, mint egy szerbül is mondtam, mondjuk egy kiadós narancsbőrkezelésre is alkalmas egyik másik útvonal, de hosszú távon ugye az a célunk, hogy ne csak a kültelepüléseken fejlesszük a kerékpárutakat, mert rendkívül fontos vidékfejlesztés szempontjából, közlekedésbiztonság szempontjából és turizmus szempontjából is, mint ahogy azt tapasztalhatjuk, amióta hogy az OptiBike projekteknek köszönhetően képültek ezek a kerékpárutak, egyre több mellényes kijelölt csoportot látunk érkezni a vidéki rendezvényeinkre Magyarországról, illetve a határmenti régióból, tehát a kitűzött cél, az elvárt hatása ezeknek a projektumoknak már látványosan is észlelhető, de ugye fontos az, hogy a város hangsúlyt fektessen arra, hogy a városon belül is javítsuk a kerékpárutaknak a hálózatát. Fontos, hogy a város hangsúlyt helyezzen a kerékpározás népszerűsítésére, amiben a jövőben szeretnénk kezdeményezéseket megvalósítani, főleg a fiatalabb generáció körében, tehát hogy újra trendi legyen mondjuk iskolába kerékpárral járni, mert hogy látjuk azt, hogy mennyire káoszos reggel és délben, illetve este a forgalom.
0: A kerékpáros közlekedés fejlesztése nem csak a már elkészült szakaszokra korlátozódik, ugyanis Szabadka a jövőben is bővíteni a hálózatot és olyan útvonalak kialakítását tervezi, amelyek a mindennapi közlekedés mellett a térség turisztikai értékeit is elérhetőbbé teszik kerékpárral. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
1: Pozitívan bírálta el az Interregipa Magyarország-Szerbia Szomszédság Program értékelő bizottsága a Palace Tour nevű projektünket, melyet ásott halommal tervezünk majd megvalósítani, hogyha valóban szerződtetésre kerül ez a projektum. Ez egy turisztikai fejlesztés, de ugye a kézzelfogható eredménye az lesz, hogy folytatjuk az Ecolacus projektum során képült kerékpárutat a Palicsitó 4-es szektora körül, 1040 méter hosszan.
0: A mostani beruházás egy nagyobb hálózat része, a projekt következő lépései között pedig újabb kerékpárutak szerepelnek, és a város a határon átnyúló együttműködések keretében is folytatná a hálózat bővítését.

0: Kedves hallgatóink, Stevie Wonder énekelt nekünk, avagy Stephen Hardway Morris ezzel a névvel született, és a legenda szerint azért kapta Stevie Wonder nevet, mert nagyon kicsi volt még, amikor meghallották, hogy milyen szépen zongorázik és énekel, és akkor mondták, hogy a kis Stevie az milyen csodálatosan énekel és csodálatosan használja a hangszerét, és úgy gondolta később, hogy ez lehetne a művész neve Stevie Wonder, és ez is volt. Maradjanak velünk, mert hogy folytatjuk a műsort, ugyanis felmérések szerint a nők sorsa és a népesedés nagyban összefügg. Ez talán a modern társadalmak egyik legösszetettebb és legégetőbb kérdése. A történelem során és napjainkban is a nők társadalmi, gazdasági és magánéleti helyzete alapvetően határozza meg a születésszámokat, a népesség szerkezetét és a demográfiai trendeket, egyben átalakította a klasszikus családmodellt. A népesedési problémák megoldása nem a nők jogaiból való visszalépést jelenti, ellenkezőleg olyan támogató környezet kialakítására van szükség, amelyben a gyermekvállalás nem jelent szakmai vagy anyagi áldozatot a nők számára. Ezt maga a történelem is bizonyítja, emelte ki rádiónknak Mészáros Zoltán történész elemző. A riporter Szabonya Teréz.
1: Az emancipáció akkor bontakozott ki, amikor világossá vált, hogy a nők minden olyan munkát meg tudnak csinálni, mint a férfiak, és ez nagyjából az 1910-es és 20-as évekre tehető, körülbelül az 1950-es évekre már eljutottunk odáig, hogy a nők és a férfiak egyenrangúan és azonos számban vesznek részt a munkavilágában, és ennek messze menő következményei vannak a társadalomban. Például az, hogy nem születik elég gyerek.
2: Ez az egyik, a másik az, hogy ugyanazért a munkáért a nők még ma sem, tisztelet a kivételnek, a 21. században se kapják meg azt a bért, amely a férfiakat illeti meg egy ugyanolyan munkáért. Ez is egy igen érdekes kérdés, amit érdemes volna boncolgatni, de talán most az egyik legégetőbb kérdés Európában, meg egyáltalán világon az, hogy előregedik a társadalom. Ez innen ered?
1: Igen. Ugyanis az 1914 előtt a családok olyanok voltak, hogy egy keresős család. Tehát a férfi dolgozott, és a nő pedig együtt tartotta a családot. És az első világháború után ez megváltozott, és utána az ipari kapitalizmus úgy alakította a béreket, hogy az 1950-es évekre már egy család nem nagyon tudott megélni, hogyha nem volt kétkeresős. Ez azt jelentette, hogy a hölgyeknek is el kell menni munkába, és felvetette azt a kérdést, hogy ki marad otthon a gyerekekkel. Ezen kívül a különböző munkákban kialakult egy aránytalanság, amelyre ön is rávilágított, vagyis az, hogy a hölgyek kevesebbet kerestek. És fokozatosan például a tanári munka az egy női munka lett. Mert rájöttek arra, hogy jobb úgy megoldani, hogy hölgyeket alkalmaznak. Akkor az orvosi munka, a fogorvosi munka, és egyre több ilyen munkakör vált női munkává. Nos, ez nem azért vált női munkává, mert annyival jobban csinálnák, hanem azért, mert ezekben a munkakörökben eleve kevesebb pénzért lehetett hölgyeket foglalkoztatni.
2: Ugye a textilipart már ne is említjük.
1: Igen, igen, igen.
2: Hogyan fejlődött ez tovább, ami az emancipációt illeti, azt kell mondjam, mert hogy feminizmus is fölütötte a fejét. Rájöttek a nők nagyon hamar, hogy ez kicsit kitriblizték őket. Hogyan próbálták mindezt kompenzálni a nők, illetve a férfiak? Hogyan oldódott ez meg a történelem során?
1: Hát ez nem oldódott meg,
2: sehogy.
1: És most már nagyon benne vagyunk az egyszerű utánpótlás hiányában. Tehát olyan államok, amelyek egészen fejlettnek számítanak, mint amilyen Japán és amilyen Dél-Korea, körülbelül 0,7 szeres mutatóval rendelkezik. Ehhez tehát el kell, hogy mondjam, hogy egy társadalom, hogy stabil maradjon, az kellene, hogy a nők 2,1, illetve 2,3 gyereket szüljenek, és hát ez a lemaradás itt Japán és Korea esetében kétharmados, ami egy hatalmas szám. De mondjuk Európa bezzeg országában, Norvégiában is ez a szám körülbelül 1,5, 1,6, vagyis egy harmad gyerek hiányzik, és én ennek az okát a mai ipari kapitalizmus filozófiájában keresem.
2: És pedig
1: az, hogy a mai kapitalizmusban egy versengés folyik. Na most ki az, aki úgy tud versenyezni, hogy képletesen szólva még egy gyermeket is a kezében tart? Tehát lehetetlen helyzetbe állították a családokat. Úgy látom, hogy igen, mindenki tud mondani 3 gyerekes, 5 gyerekes, 7 gyerekes családokat, de ezek a kivételek. Tehát egy átlagos család nem bír, nem tud, vagy nem akar ellátni 2 vagy 3 gyereket. 10 hölgynek kellene 21-et vagy 23-at szülnie. Ennek számos akadálya van. Például a munkaidők. Nincsen olyan óvoda, meg olyan iskola, ahol mondjuk reggel 4-től este 11-ig fogadnák a gyerekeket. Pedig vannak ilyen munkaidők. Akkor régebben ugye az volt, hogy a gyerekek közel jártak iskolába, elmentek egyedül, és ennyi. Ma már nincs. Ma már a gyerekek többségét autóval kell vinni. Régebben úgy volt, hogy a gyerekek ellátása az viszonylag olcsó volt. Tehát egy cucli, vagy egy ilyen kis csörgő játék, vagy valami. Ma már ez nincs. Tehát, hogyha valaki egy ilyen maximális minőségű játékot, vagy kelléket akar venni, akkor azért mélyen a zsebbe kell nyúlni. Ma már a munkaszerződések olyanok, hogy az esetek nagy részében a hölgyek elveszítik a munkahelyüket, hogyha gyereket vállalnak. Tehát sorolhatnám még az okokat, de azt hiszem, hogy ebből is látszik az, hogy a nők és általában a családok egy ilyen kényszerhelyzetben vannak. És Magyarországon Kopp Mária, pszichológus, kutatta ezt a kérdést, és azt látta, hogy a vágyott gyermekek, tehát azok a gyermekek, akikre úgy gondoltak a hölgyek, hogy meg akarják őket szülni, nem születtek meg, hanem helyettük kevesebb született, 1-vel vagy 2-vel kevesebb született. És akkor így van Magyarország is azzal, hogy náluk is olyan körülbelül 1,5 a teljes termékenységi mutató.
2: Nálunk meg talán még rosszabb.
1: Nálunk egy tizedessel jobb, nálunk 1,6.
2: Hihetetlen.
1: Tehát minél iparosodottabb egy társadalom, annál kevésbé születnek gyerekek.
0: Kedves hallgatóink, a nők helyzetének megváltozása és a gazdaság alakulásának összefüggéseiről többet is hallhatnak a mai Mérlegben a 14 órai hírösszefoglaló után.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. 50 millió dinárt biztosít az ügyvezető szerb kormány a Deliblati homokpuszta speciális természeti rezervátumban pusztító tüzek következményeinek szanálására. A cél a tűz következményeinek elhárítása, szakértői értékelések és a megállapított kár mértéke alapján a természeti értékek megőrzése mellett áll a kabinet közleményében. A kármentesítési terv szakértői csoportok felállítását irányozza elő, a szanáció és a revitalizáció végrehajtására, a tűz következményeinek felmérésére, az irányelvek meghatározására. A terv azonnali végrehajtásával a védett terület kezelőjeként a Vajdaság erdői közvállalatot bízták meg, míg a Környezetvédelmi Minisztérium az illetékes felügyelet figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tervezett tevékenységek megvalósítását.
9: Választások 2026.
8: Kerekasztal beszélgetést tartott Csantavéren a Vajdasági Magyar Újrakezdés. A találkozón a helyi érdeklődőkkel folytattak párbeszédet a vajdasági magyar közösséget érintő kérdésekről, a közösség élet aktuális kihívásairól, valamint a következő időszak fontosabb feladatairól. A résztvevők megoszthatták véleményüket és kérdéseket is feltettek a szervezet képviselőinek. A beszélgetésen szó esett a közelgő nemzeti tanácsi választásról is. Ennek kapcsán arra hívták fel a figyelmet, hogy gyűjtik a támogatói aláírásokat. Temerinben Ágoston Andrással, a történelmi VMDK alapító elnökével, a VMDP korábbi elnökével egyeztetett dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írta, Ágoston szerepe a vajdasági magyar politikai érdekvédelem megteremtésében megkérdőjelezhetetlen. A 90-es években szerzett parlamenti tapasztalata aranya tér. A bejegyzésben Pásztor úgy fogalmaz, Ágoston az utóbbi években mindig, amikor fontos volt, világossá tette, hogy támogatja törekvéseinket. Tanácsaira, meglátásaira most is kíváncsi vagyok, és továbbra is számítok rájuk, írja a VMS elnöke. A cél évtizedek óta ugyanaz, itthon Vajdaságban magyarként megmaradni, boldogulni, és erős képviseletet biztosítani közösségünknek, zárja bejegyzését dr. Pásztor Bálint.
9: Választások 2026.
8: A hétvégén október 3-án és 4-én rendezik meg a 19. nemzeti vágtát a szilvásváradi lipicai lovas központban. A kétnapos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kis huszár és a huszárgyerek vágta résztvevő is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A megnyitó szombaton 12 órakor lesz, aznap előfutamokat rendeznek, vasárnap a középfutamokkal folytatódik a program, majd következik a huszárgyerek vágta, a fogatvágta, a hagyományőrző huszárverseny és a kis huszárvágta döntője. A felnőtt döntő 16 óra 50-kor kezdődik, a döntő futamokat 15 órától a közmédia is közvetíti a Duna csatornán. Sport. Szerbia elszenvedte harmadik egymást követő vereségét a Nemzetek Ligájában, Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a német csapattól és a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A Görögország és Hollandia elleni kudarcok után Veljko Paunovic együttese Major fővárosban is alul maradt. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. És végül az időjárásról, Szabadkán és környékén jelenleg 7 fok van, napos és meleg idő várható Vajdaságban, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Egy óra múlva is
5: csak a legfrissebbek.
0: Friss hírek minden órában.
10: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
11: Reklámot hallottak.

0: Választások 2026.
1: Kedves hallgatóink, hármas sorszámmal indul a szerbiai előrehozott parlamenti választáson az egyetemista lista. Az egyetemisták győznek elnevezésű választási lista, amely magyar képviselőjelöltek nevét is tartalmazza. Egyikük Beszédes Nagy Andrea, akit meghívtunk a Szabadkai Magyar Rádió stúdiójába. Köszöntöm a műsorban.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat és nem a nézőket.
1: Először az egyetemista lista, az egyetemisták győznek választási lista célkitűzéseiről beszéljünk. Miért, milyen céllal alakult meg ez a választási lista?
2: Ez a választási lista majd két év várakozás és protestálás után alakult meg. Az egyetemisták egy éve, vagy inkább másfél éve készülnek a lista összeállításával. Nagyon-nagyon sok szitán, rostán, és utána szitán kellett átmenni a jelölteknek, és azért készült, hogy valami változást érjünk el, hogy itt mindenkinek jobb legyen.
1: És milyen választási programjuk van, milyen változtatásokat tartalmaz a jelenlegi hatalom esetleges programjához képest?
2: Hát most az egyetemisták megjelentették a 11 pontból álló programjukat, az csak a program egy része. Itt a 11 pont között van először az ügyészségi rendőrség megalapítása, aki teljesen független lenne rendőrségtől, minisztériumtól. Azon kívül a lusztráció, az oktatás reformálása és ingyen tankönyvek bevezetése, az élelmiszer árak visszaállítása, tehát rengeteg minden egyes pontban arra törekszünk, vagy fogunk törekedni, hogy visszaálljon a rend ebben az országban, és a biztonság minden ember számára.
1: És felvetődik a kérdés ilyenkor, de ez több listánál is így van, hogy önöket mi különbözteti meg a többi induló lista viszonylatában? Mi az, amit kiemelne?
2: Hát a legeslegfontosabb, hogy ez a 250 ember közül úgy gondolom, hogy szinte senkinek nem voltak politikai ambíciói. Tehát nem terveztünk politikusként élni, mivel itt mindegyik jelöltnek megvan a saját szakmája, megvannak az elért sikerei, és itt csak a változtatni vágyás az egyetlen, ami meg az egyetemisták segítése, ami számunkra a hajtóerő.
1: És a szerb sajtóban megjelent kritika gyanánt, hogy ezen a listán ugye egyetemista lista, de nincsenek egyetemisták, és ezt ugye azzal is magyarázták, hogy ezek szakértők, akik rajta vannak, de lehet-e akkor garantálni, hogy azok a célkitűzések, amit a fiatalok értek el, vagy akarnak kiharcolni, ez ilyen formában is megvalósítható lehet?
2: Biztosan. Ugyanis mi mindannyian, mind a 250-en az egyetemisták miatt vagyunk itt, az egyetemistákért, és nyilvánvalóan az összes többi polgárért, de mi azért álltunk mögéjük, mert ők kértek bennünket, és ők, mondván, hogy fiatalok, de sokszor nagyon bölcsebbek és nagyon előrelátóbbak, mint mi, tehát ők nagyon jó programot írtak meg, tehát nekünk csak ahhoz kell tartani magunkat. Persze nem csak ők írták, hanem különböző szakértők bevontak hozzáértőket, tehát nem az egyetemisták fejéből pattant ki ez, de a program nagyon-nagyon részletes és nagyon-nagyon jó.
1: Ugye már egyetemisták, ön is a tanügyben dolgozik, gondolom az oktatás akkor kiemelt téma, kiemelt ügy lesz, amit kezelni fog. Ezen a téren mit szeretnének elérni?
2: A legeslegelső az, hogy minden iskolás gyereknek az általánostól a középiskoláig ingyenes tankönyvek járjanak, és hogy például a tankönyvek akár a kisebbségek nyelvén is augusztus 31-éig megérkezzenek. Azon kívül modernizálni is kellene az oktatást, mert ezek a hatalmas tantervek és programok, a tantárgyak egymással nem függenek össze, miközben a gyerekeknek már nem csak a lexikális tudásra van szüksége, hanem őnekik használniuk kell, ahogy a 21. század elvárásai azt megkívánják.
1: És meg kell kérdeznem azt is, hogy a parlamentben milyen ügyekért küzdene, a magyar ügyekért mondjuk hogy tudna kiállni, küzdeni?
2: Hát most a legeslegfontosabb, hogy ez minden a 11 pont, meg az összes többi programtervezetek, ami ugyanúgy a kisebbségi jogok, a környezetvédelem, amiket még nem jelentettek meg, ezek mind a minden egyes polgárra vonatkoznak. Tehát, hogyha ebben az országban mindenkinek jó lesz, akkor a magyar embereknek is jó lesz, és tehát az nem azt jelenti, hogy nem fogunk törődni a magyar érdekekkel, csak most az kell, hogy minden egyes választópolgár és itt élő gyerek és mindenki jól éljen, biztonságban éljen.
1: Ugye a 49. helyen szerepel az egyetemista lista, az egyetemisták győznek választási listán. Hogy gondolja, bekerülhet-e a 250 fős szerbiai parlamentbe?
2: Nem tudom, de szinte biztosak vagyunk. Tehát ezzel még nem is gondolkoztunk, hogy, de hogy mi mindenképpen arra megyünk, hogy minél több embert meggyőzzünk arról, hogy érdemes ránk szavazni, érdemes erre a listára szavazni, és mi csak a győzelemben gondolkodunk.
1: És ugye a kampány az nagyban folyik. Hogyan kampányol a listájuk? Itt láttuk a bicikliző egyetemistákat. Ön hogyan vesz részt ebben? Mire számíthatunk a folytatásban?
2: Mi folyamatosan, tehát minden egyes városban, ahol ilyen programokat szerveznek, az egész Szerbia le van fedve. Nemrég Topolyán voltunk standolni, aztán a múlt vasárnap, úgy gondolom, hogy vasárnap, de lehet, hogy előbb, akkor pedig Adán voltunk, most Zentán lesz Tribün hétfőn, tehát meghívják magyar nyelvű és más nyelvű képviselőjelölteket is, és beszélgetünk a polgárokkal. Azon kívül ez a door-to-door, tehát ajtótól ajtóra járás, itt is az egyetemisták és a képviselőjelöltek is részt vesznek benne egész Szerbiában.
1: És egy kicsit már érintettük, de azért így a vége felé meg kell azt is kérdeznem, hogy milyen eredménnyel lenne elégedett?
2: Mondjuk én naív vagyok és optimista, de mondjuk egy kétharmados többség az nagyon jól jönne mindenkinek, de biztos vagyok benne, hogy az egyetemisták listája fogja kapni a legtöbb szavazatot.
1: Beszédes Nagy Andrának köszönjük szépen, hogy itt volt, és hogy ezekről a dolgokról beszélgettünk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Választások 2026.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

Ér volt, minden esetre azért is hívták a frankosság királyának, mert nem izgult a színpadon egyáltalán. Nem izgult, és hozzá kötődik az, hogy igazából a világ hír névhez segítette Simon & Garfunkel csapatot, mert hogy nem csak, hogy a film volt az, ami igazán sikeres volt a diploma előtt, amelyben azt a zenét megismerhette a közönség, hanem az ő egyik műsorában azt kérte Simon & Garfunkel, hogy igazából csak ők legyenek, esetleg egy gitár, és még Andy Williams énekeljen velük. Ő egy kicsit szkeptikus volt, hogy ennyire bensőséges és ennyire zenekarmentes dolog mennyire működhet, de aztán működött, többi már pedig, ahogy mondják, történelem. Egy amerikai mesterről van szó, ezért elmondanám önöknek, hogy egy dollár értéke 104 dinár 40 para, egy angol font értéke 137 dinár 92 para, egy svájci frank értéke a mai napon 125 dinár 83 para, 100 magyar forint értéke 31 dinár 85 para, és 1 euró értéke 117 dinár 49 para, és ahogy énekli a Step együttes, talán túl szép, hogy igaz legyen.

0: Reklám következik.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
3: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink, Komár László énekelt nekünk itt a 107,1 MHz-en. Volt egy ilyen pletyka annak idején az egyik beszélgetős műsorban, show műsorban, és rákérdeztek, hogy igaz-e, hogy mint egy 1000 hölgyel volt élete során, és azt mondta, hogy hát azért nem számolta, de tényleg volt nagyon sokkal, mesélt sok mindent, Magyar Elvisnek is hívták. Valóban szerette a királyt, ki is adott olyan lemezeket, amely Elvis dalokat énekelt, és még egyes tartozékai, amiket hordott magán, azokat ugyanaz a mester készítette, aki Elvisnek is dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, úgyhogy valóban egy szakértőről van szó. És nagyon jó énekes, az egyik legsikeresebb, mert hogy több mint 1 millió lemezt adott el, és csak olyan lemezekről beszélhetünk, ami saját nevével van filmjelezve, mert hogy különböző zenekaroknak is volt tagja, de szóló karrierje során több mint 1 millió lemezt eladott. Mi pedig nézzük, lássuk, halljuk, közben megérkezett a friss és ropogós magyar szó. Gazdaságfejlesztés és közösségépítés, erről is szó van benne a 10. oldalon. Történelmi jubileum, illetve iskolai tudásból piaci termék, valamint életre szóló útravaló, és hogy miről is van szó, kiderül a 6. oldalon. Ne feledjék, hogy ezúttal gyógykalauz melléklettel kapható, méghozzá Rózsaszín október, a merrák elleni küzdelem hónapja, erről is lehet olvasni. És ha megfordítják a lapot a hátoldalára, akkor a világörökségi listára kerülhetnek a boszniai Martin Brody vízesések, illetve római kori pénzeket találtak a Drávánál. És mindig van benne magvas gondolat, ezúttal Stephen Hawkingtól: bármilyen szörnyűnek is tűnik az élet, mindig van valami, amiben sikeres lehetsz. Milyen igaza is van. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn.

Kedves hallgatóink, gyászjelentéseink következnek. A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 62 éves korában elhunyt Gorán Vuletic, Szabadka, Zinger Adolf utcai lakos. Temetése ma 13 órakor lesz a Bajóti temető halottas házából. 82 esztendős korában meghalt Jován Bóics, Szabadka, Sztubica utcai lakos. Temetése 14 óra 30 perckor lesz a Rókusi temető halottas házából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karel György út 2, telefonszám 55 44 33.

0: ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Élj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesül támogatásban. A Magyar Nemzeti Tanács 2026-2027-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyert el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesül ösztöndíjban. A programok célja, hogy támogassák a vajdasági magyar fiatalok felsőfokú tanulmányaik sikeres elvégzésében, valamint hozzájáruljanak ahhoz, hogy megszerzett tudásukat és tapasztalataikat a vajdasági magyar közösség javára is kamatoztathassák. A nyertes pályázók névsora a Magyar Nemzeti Tanács honlapján tekinthető meg. Szükségünk van Európára, de gyakorlati értelemben, nem pedig ideológiai, bürokratikus megközelítésben, jelentette ki Márko Gyurics Budvában a berlini folyamat keretében megrendezett találkozón. Arra van szükség, hogy az emberek ne várakozzanak órákat a határon, és a terforgalom se akadozzon. Azt szeretnénk, ha az egész régió csatlakozna a Schengeni övezethez és az egységes piachoz, és hogy erre ne kelljen várni. Mivel ez nem a brüsszeli forrásoktól vagy a tagállamoktól, bonyolult döntéshozatali mechanizmusoktól függ. Ha mindannyian együtt vagyunk az európai Balkánért, akkor ennek viszonylag könnyen elérhetőek kellene lennie, hangsúlyozta a szerb ügyi külügyminiszter. 50 millió dinárt biztosít az ügyvezető szerb kormány a Deliblati homokpuszta speciális természeti rezervátumban pusztító tüzek következményeinek szanálására. A cél a tűz következményeinek elhárítása, a szakértői értékelés és a megállapított kár mértéke alapján a természeti értékek megőrzése mellett áll a kabinet közleményében. A kármentesítési terv szakértői csoportok felállítását irányozza elő. A szanáció és a revitalizáció végrehajtására, a tűz következményeinek felmérésére, az irányelvek meghatározására. A terv azonnali végrehajtásával a védett terület kezelőjeként a Vajdaság Erdői Közvállalatot bízzák meg, míg a Környezetvédelmi Minisztérium és az illetékes felügyelet figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tervezett tevékenységek megvalósítását. Korszerű sugársebészeti rendszer vált elérhetővé a Katonai Orvostudományi Akadémián. Cyberknife, vagyis a kiberkés, az onkológiai betegek kezelésére szolgáló rendszer. Az eljárást agyi, fejnyaki, tüdő, hasnyálmirigy, máj és prostatadaganatok kezelésében alkalmazzák. A kezelés az állam költségére lesz elérhető. A betegek a saját egészségügyi intézményük szakorvosi konziliumának döntése alapján beutalóval juthatnak el az eljárásra, amelyet helyileg illetékes köztársasági egészségbiztosítási alap ad jóvá. Sport. Szerbia elszenvedte harmadik egymást követő vereségét a Nemzetek Ligájában. Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a német csapattól a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A Görögország és Hollandia elleni kudarcok után Veljko Paunovic együttes a bajor fővárosban is alul maradt. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. Most pedig az időjárásról. Szabadkán és környékén 15,5 fok van, napos és meleg idő várható Vajdaságban, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Mihászhoz visszük a híreket.
2: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Társadalmi célú felhívás.
7: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Reklám következik.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
10: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
8: Reklámot hallottak.
11: Some people call me the space cowboy.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velem!
2: Ébredjen velem!
3: Ébredjen velem!
1: Ébredjen a Szabadkai Magyar Rádióval!
0: Információmorzsák reggelire, napindító!
4: Kedves hallgatóink, ma van az alkoholmentes világnap, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az alkoholfogyasztás egészségügyi, társadalmi és családi következményére, valamint az alkoholmentes életmód előnyeire. Szabadkai Magyar Rádió is foglalkozik a témával, de egy kicsit másként. Az alkoholfüggőség kerül a középpontba. Meghívtuk Rizdáncs Tünde mentálhigiénés szakembert, képződő családterapeutát, akit itt köszöntetek a stúdióban. Köszöntöm még egyszer.
5: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
4: Hát akkor, ha már függőség, akkor beszéljünk egy kicsit az alapokról. Mikor, hány éves korunkban alakul ez ki jellemzően az emberekben, hogyan alakul ki általánosságban a függőségről beszélünk?
5: Én ezt egy picit kicsit hátrébb lépve beszélnék erről, ugyanis nagyon gyakran összemosódnak a fogalmak, hogy az alkoholfogyasztás, vagy a problémás alkoholfogyasztás, és az alkoholfüggőség, vagy ahogy mostanában hívjuk az alkoholbetegség, azok nem ugyanaz a kategória. És ugye a függőséget, és ezt itt szögezzük le előre, nem pusztán a mennyiség elfogyasztása határozza meg, hanem az, és akkor itt tudok válaszolni a kérdésére is, hogy milyen szerepet tölt be az alkohol az életben, mennyire kontrollálható a fogyasztás, és folytatódik-e ez a káros következmény akkor is, hogyha hozok egy döntést, hogy akkor én most, nem tudom, tartok egy száraz novembert, van is egy ilyen akció, hogy száraz november, tehát egész novemberben akkor ne fogyasszunk alkoholt, és hogy a kérdésére konkrétan válaszoljak, hogy az alkoholfüggőség az általában nem egyik napról a másikra alakul ki. Nagyon sok összetevője van annak, hogy kiből válik végül alkoholbeteg. Ennek van biológiai, pszichés, családi és társadalmi tényezők, amik így tulajdonképpen együtt hatnak. Nagyon nagy kockázatot jelenthet az öröklött sérülékenység, tehát ugye ez, amit ha már van alkoholbeteg a családban, akkor ez azért egy, hogy is mondjam, veszélyeztetettségi faktor. Ugyanígy ilyen veszélyeztetettségi faktor lehet a családi minta, tehát nem kell, hogy alkoholbeteg legyen, de mondjuk teljesen normalizálódik az a családon belül, hogy alkoholt fogyasztunk, illetve a korai alkoholfogyasztás megkezdése, a kortárs hatás, ezt azért nyilván nem hagyhatjuk ki. Ha tartós stressz és ennek a maladaptív kezelése, tehát amikor a stressz nem adaptív módon kezeljük, hanem tulajdonképpen csak elnyomjuk. A veszteségek, a szorongások, a nehéz érzelmeknek a ilyenfajta megküzdése, ez mind-mind ilyen pici puzzle-ként, de hozzájárulhat a függőség kialakulásához.
4: És említette, hogy nem annyira a mennyiség az, ami fontos elsősorban, vagyis hát nem csak az befolyásolja, de akkor mégis kiszámít, fogalmazunk akkor így, alkoholbetegnek mennyit, milyen gyakran kell ahhoz fogyasztani, hogy azt mondjuk valakire, hogy ez...
5: Egy picit máshonnan közelíteném meg, mert nem a mennyit és mikor, hanem az, hogy kinél van a kontroll. És ez lesz az igazából a perdöntő az alkoholbetegség diagnózisban, ugyanis kezdetben az ember használja az alkoholt, és az idő múlásával, tehát valamilyen célra, és ez is egy fontos szempont, és később pedig az alkohol kezdi használni tulajdonképpen, vagy az ő kezdi szervezni az egyén életét, és akkor innentől kezdve beszélünk arról, hogy itt függőség van, és itt a mennyiség az tulajdonképpen az idő múlásával, tehát legalábbis a tapasztalat ezt mutatja, az nyilván mindig növekedni fog, hisz ugyanannak a hatásnak az eléréséhez azért meg kell toldanom azt a mennyiséget, és hát végső soron így akár egy meghökkenő mennyiségig is el lehet jutni, amin még úgy látjuk, hogy az illető funkcionál.
4: Azért érdekes, mert ugye azt mondta, hogy egyre több mennyiség kell, de valószínű azért, mert a szervezet egy idő után hozzászokik.
5: Pontosan.
4: Ahhoz az alkohol mennyiséghez, és akkor már egy picivel több kell ahhoz, hogy ez funkcionális legyen, és valóban ez a funkcionalitás dolog, ez érdekes, mert hogyha színészeket említünk, Richard Burton is többek voltak, akik úgy tudtak a színpadon létezni, vagy legalábbis saját elmondásuk szerint csak úgy, hogyha legalább egy liter vodkát az előadás előtt, közben és után elfogyasztottak, és igazából nem is lehetett rajtuk látni, így a külső szemlélő nem vette észre, hogy bármi bajuk is lenne, normálisan funkcionáltak ők.
5: Igen, ezt úgy hívjuk, hogy funkcionális alkoholbetegség, tehát, hogy nagyon sokszor az a tévhitél, hogy aki alkohol, vagy alkoholista, ugye a köznyelvben, vagy alkoholizmusban szenvedő alkoholbeteg, az ugye folyamatosan ittas állapotban van, hogy így szétcsúszik, vagy, tehát ugye a részegséget párosítjuk gyakran ezzel, de azért a valóság pedig az, hogy azok is alkoholbetegek, akik, és hogy ugye emiatt jelent ez ekkora társadalmi problémát, akiknek látszólag akik látszólag normálisan tudják vinni az életüket, azaz funkcionálnak. Tehát ellátják a munkahelyi feladataikat, ellátják a családi szerepeiket, de hogy ezt mind úgy tudják megtenni, hogy időközben alkohol hatása alatt vannak, és hogy ez igazából nem csökkenti annak a veszélyét, amiben ők vannak. Ez a funkcionális alkoholfogyasztás azért egy ilyen kulturálisan beleágyazódott, és ez nagyon fontos, hogy erről is beszélni, hogy miért ekkora probléma az alkoholizmus. Azért, mert ez társadalmilag és kulturálisan egy elfogadott, tehát az alkohol maga egy elfogadott, legalábbis ezen a vidéken, elfogadott szer. Nyilván a hallgatók, hogyha körbenéznek, akkor azért biztos, hogy akad a ismeretségi, családi, baráti körben olyan, aki pálinkát főz, aki bort termel. És önmagába véve nem ez a probléma, csak hogy ugye ez sokkal inkább elérhető mindenki számára, hozzáférhető, aki 18. életévét betöltötte, de nyilván tudjuk, hogy ennek is vannak ugye kiskapui, legális, tehát az ráadásul ugye Szerbiában még csak nem is zéró tolerancia van az autóvezetést illetően, vagy a közlekedést, hanem azért valamennyit lehet, akkor ennek megy a sakkozása, hogy akkor mennyi az annyi, vacsora előtt, vacsora után, tehát hogy tulajdonképpen ez egy picit vagy nem is olyan picit, tehát a társadalmilag azért egy kicsit így szemet hunyunk e fölött. És hogy ettől igazából, hát nem szívesen mondom ki ezt, de hogy megágyazunk azért ennek a történetnek, hogy akár a funkcionális, de akár a nem funkcionális alkoholbetegség ki tudjon alakulni.
4: És van egy ilyen dolog is, azt mondta, hogy egy idő után már az alkohol az, ami befolyásolja az embert, és ő kezd irányítani, de vannak azok az illetők, akik ilyen, úgy is szokták mondani, hogy parti vagy hobbi alkoholisták, ha van ilyen kifejezés, már itt kijavít biztosan, amikor mondjuk egy-két hétig, egy hónapig nem isznak semmit, és utána jön egy összejövetel, jön egy baráti társaság, és akkor mindent is elfogyasztanak, utána egy-két napig arra gondolnak, hogy ezt nem kellett volna, aztán megint egy-két hétig semmi, és megint jön ez az időszak.
5: A szomorú ebben az igazából periódikus alkoholfogyasztóknak hívjuk, vagy alkoholbetegségnek hívjuk, hogy nem egy-két nap az, amikor nem. Tehát, hogy vannak tiszta időszakok, és aztán történik valami, akár egy buli, de akár egy nagyon, vagy egy nehezebb élethelyzet, amikor megint az alkohol elkezdi szervezni az életet, akkor ugye ebből valamilyen módon vissza kavarodik, de hogy tulajdonképpen itt azt kell megvizsgálni, hogy mi a megküzdési stratégia. És ha az én megküzdési stratégiám a nehéz élethelyzetekre, a stresszre, a szorongásra, de akár az, ugye az öröm esetében nem kell megküzdenünk, de akár az öröm fogadására az, hogy én kiütöm magam, elkezdek, tehát hogy a kábulatig iszok, akkor ez egy ilyen, már egy ilyen elgondolkodtató pont, és ennél a pontnál még azt gondolom, hogy sokkal kevesebb erőfeszítéssel meg lehet állni, mint amikor ez a periódus sok egyre. Ugyanis a tapasztalata az valóban, hogy ezek a periódusok, tehát, hogy az alkoholos periódusok megnyúlnak, és a tiszta periódusok lerövidülnek, és akkor innentől azért így át lehet navigálni egy másfajta alkoholbetegségbe.
4: És ehhez kapcsolódóan, hogy az alkoholfüggőség a fiatalokat mennyire érinti, mert hallunk olyan történeteket is, hogy akkor még kísérleteznek, nem tudják, hogy mikor elég társaság rászedi őket, hogy jaj, ezt még idd meg. Volt olyan, hogy ugye diszkóbuszban van még ilyen, összeverekedtek, mert hogy beittak, lányokról is van szó, nem csak férfiakról. Tehát a fiatalokkal mi a helyzet is az alkohollal?
5: Készülve a műsorra, utána néztem, létezik egy ilyen a szenvedélybetegséget, vagy egyáltalán módosító tudatszerek használatát vizsgáló európai kutatás, ezt PAD-nak hívják. 2024-ben a szerbiai 15 és 16 éves fiatalok a felmérésben 81%-uk jelezte, hogy kipróbált már valamilyen alkoholt. Tehát 15 és 16 éves fiatalokról beszélünk. 57%-uk fogyasztott az a felmérést végző időszak előtti 30 napban, és ez nem függőségi adat. De valóban, ahogy ön is mondta, ez az időszak, a kísérletezgetés, a határok szétfeszítésének időszaka, és hogy tulajdonképpen vagy akár a tiltott dolgok kipróbálása, tehát hogy ez egy teljesen más műsorért kiáltana, hogy beszéljünk arról, hogy akkor mit kell tiltani, meg mit kell szabályozni. Ezek a fiatalok hozzájutnak alkoholhoz. Ez is egy izgalmas kérdés, hogy akkor ez mégis hogyan történhet. Illetve, hogy és én nagyon szeretném azt hangsúlyozni, és nem szeretném ebbe a bulvár részbe eltolni, hogy ezekből a fiatalokból mind alkoholbeteg lesz, de hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon korán megkezdődik a kísérletezgetés az alkohollal. És hogy ez a nagyon korai időszak, ez azért egy veszélyeztetettségi faktor.
4: És mit tehet ilyenkor a család, hogy ilyen eseteket megelőzzön esetleg, vagy ha már baj van, akkor segíteni tudjon, és ilyenek is vannak, lehet, hogy ön is hallott ilyenről, amikor igazából a szülők mondják, hogy jó, hogyha isztok, akkor vigyázzatok, hogy ne töményet igyatok, mert az gyorsan, hanem akkor inkább igyatok valamit, ami...
5: Igen, ezek úgynevezett ez másodlagos, vagy ártalomcsökkentési tanácsadások, mert valóban azt gondolom, hogy nehezen tudom elképzelni, magam is kamasz gyereket nevelek, és nehezen tudom elképzelni azt, hogy amikor ő a saját kortárs csoportjában van, hogy akkor ott éppen semmilyen módon nem fog megjelenni az alkohol, és akkor a tudatosabb szülők azért legalább az ártalmat próbálják ebben az értelemben csökkenteni, hogy akkor ne igyál így gyomorra, ne keverd az italokat, stb. De ezen túlmenően, és ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni, ez ártalomcsökkentés, szóval ez még nem tartunk a megelőzésnél. A megelőzést illetően arról nagyon fontos lenne beszélgetni, akár fiatalokkal, akár olyanokkal is, akiknek az alkohol így elkezdett markánsabb szerepet játszani az életében, hogy tulajdonképpen milyen funkciót tölt be az alkohol, mire használja ő ezt. És akkor ugye itt tudok visszanyúlni a beszélgetés elején elmondottakhoz, hogy tulajdonképpen az, hogyha ő ezt szorongásoldásra, stresszkezelésre és ezekre, akkor abban segíteni, hogy erre másfajta megküzdési stratégiát alakítson ki, mert ez kétségtelenül rövid távon tud valami fajta hát nem megnyugtató, de valami fajta megoldást jelenteni, hosszú távon viszont sokkal, de sokkal nagyobb problémát.
4: És még egy-két aspektusról kell, hogy beszéljünk. Mondjuk, aki alkoholbeteg, elismeri és kezeltette is magát, és mondjuk 2 évtizede nem nyúlt alkoholhoz, 3 évtizede, vagy bármennyi évet mondhatnánk. Az mondhatjuk-e azt, hogy ő kigyógyult ebből, vagy ebből igazából sosem lehet kigyógyulni, mert valaki azt mondja, hogy nem lehet?
5: Az addiktológiában ebben a kérdésben két irányzat van. Az egyik azt mondja, Egyszer alkoholbeteg, mindig alkoholbeteg, teljesen mindegy, hogy nem, isz, nem fogyaszt már alkoholt, de hogy, hogy az ő működésében van egy ilyen addikciós szál, és van egy másik irányzat, amelyik azt mondja, hogy bizonyos idő elteltével, és akkor ezt itt tényleg évekről, meg évtizedekről beszélünk, már ne használjunk jelzőket arra vonatkozóan, hogy én egy alkoholista vagyok, aki nem iszik. Tehát, hogy azért, mert hogy ez, ennek van egy ilyen megbélyegző, stigmatizáló hatása, és hogy egyes vélemények szerint és kutatások szerint is talán ez inkább visszahúz, mint előre visz. Az anonim alkoholisták például úgy nyilatkoznak, hogy alkoholista vagyok, aki 482 napja nem fogyaszt alkoholt. Nyilván ebbe, ez igazából a téma szempontjából olyan értelemben talán nem annyira rele 82 napja nem fogyaszt alkoholt. Nyilván ebbe

0: alkoholfogyasztás, bizonyos idő elteltével tud-e ő egy olyan felhasználó lenni, aki csak mondjuk tényleg meg tud állni egy pohár bornál. A tapasztalatom az, hogy nem.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy létezik olyan mondjuk, aki azt mondja, hogy nem iszok többi alkoholt, de megbírja állni, hogy minden évben mondjuk karácsonykor megiszik egy pohár bort, és új évkor egyetlen vagy fél pohár pezsgőt is kocint.
0: Már az is problémás, hogy két ünnep nagyon közel van egymáshoz, igen, de viccet félretéve nem. Szóval én biztos, hogy van ilyen. Én ebben azért vagyok egy kicsit szigorú, mert az, amit én láttam, abban tényleg az kellett a tartós tisztasághoz, hogy akkor egyszer és mindenkorra nem.
1: És még a végére két dolog. Ihatunk egyáltalán, van-e az a mennyiség, amit ha megiszunk, tehát hogy ne váljunk függővé, illetve hogy a teljes alkoholmentesség, mert van, aki felteszi ezt a kérdést, hogy a teljes alkoholmentesség az mennyire jó dolog, aki alkoholista, egy kortyot sem miatt erről beszéltünk, de hogy mennyire normális az, hogy teljesen alkoholmentesen tudunk lenni, van-e az az italmennyiség, amit ha megiszunk, és azt mondjuk, hogy akkor többet nem, akkor ez normális, vagy...
0: Hát ugye pontosan a kérdésben a válasz, mert hogyha úgy megyek el egy partira, hogy azt mondom, hogy mint ami három italt elfogyasztok, és ennél a pontnál meg tudok állni, akkor azt gondolom, hogy én még nem tartozom a problémás alkoholfogyasztók közé, feltéve, hogyha ezek a partink nem naponta vannak. De hogy... Nyilván az sem egy ördögtől való, hogyha valaki alkoholmentesen éli az életét. Azt még egyszer itt utalnék vissza a kulturális társadalmi beágyazottságára, hogy ez talán picit nehezebb, vagy több magyarázatra szorul igazából, csak még csak azt sem gondolom, hogy nehezebb, csak ugye miután a környezet ezt normalizálja, azért többször kell elmondani, hogy én nem, és hogy azért nem mert. De hogy talán tényleg a legfontosabb kérdés ebben, hogy milyen szerepet szánok az alkoholnak.
1: És még egy fontos kérdés a szülők szemszögéből talán, hogy sokan megkérdezik, mi is kaptunk ilyen üzeneteket régebben, hogy akkor az alkohol az belépő lehet-e a drogok világába?
0: Ezt igazából onnantól kell megkérdezni, hogy a függőséget okoz-e. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy aki elkezd alkoholt fogyasztani, és megtapasztalja a módosult tudatmódosítást, akkor az onnantól kezdve elkezd kísérletezgetni más szerekkel. Nyilván nagyjából 50-50% erre a válasz. Van, aki soha semmilyen más szert nem használ. Még egyszer utalnék arra, hogy ez legális, normalizálja a társadalom, és hogy ugye az összes többi szer, talán még ugye a cigaretta tartozik ebbe a kategóriába, az is az összes többi szert viszont ugye illegális, tehát már akkor valamiféle bűncselekményt követel az illető. Nagyon sokan itt megállnak, de amúgy egyébként ez egy nagyon hosszú és kifejtős téma lenne, mert hogy a személyiség típusokhoz is olykor rendelnek különböző szereket, tehát hogy vannak olyanok, akik például szenvedélybetegek, és soha nem volt az alkohollal problémájuk. Tehát, hogy mondjuk kanabiszfogyasztók, vagy nem tudom, heroinfogyasztók, és soha nem volt. Mert hogy kipróbálták nyilván, meg bizonyára fogyasztottak is, de hogy nem ez lett az ő szerük. Csak úgy ez azt gondolom, hogy egy egészen más aspektusa ennek, és egy kicsit már inkább a szakmai rész. De, szóval, hogy a kérdésre talán válaszolva, hogy mire akarom használni. Megint csak ezt tudom mondani, hogy én tényleg az a fiatal vagyok-e, aki, vagy az általam nevelt gyerek az a fiatal-e, akinek állandóan vágya van arra, hogy kilépjen a valóságból, mert akkor ilyen értelemben véve az alkohol belépő lehet. Ha pedig tényleg csak az a fiatal ő, aki bekerül az éjszakai életbe és kísérletezget, akkor meg a válaszom az, hogy nem.
1: Nagyon sokat beszélgethetnénk még, mert hogy vannak itt kérdések, de a műsoridő a sajnos véges. Rizdencs Tündének nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy ezt kiveséztük, hívni fogjuk még, az biztos, vannak még témák.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító.
4: Kedves hallgatóink, tudták, hogy a mosoly a test és a lélek gyógyszere egyszerre? A mosoly világnapján arról is hallhatnak, hol a legboldogabbak az emberek a világon. A mikrofonnál Orosz Ildikó.
2: A mosoly az egyik leguniverzálisabb emberi megnyilvánulás. Nem csak érzelmi reakció, hanem komoly biológiai folyamatokat is elindít a szervezetben. Amikor mosolygunk, az agyunk endorfint, dopamint és szerotonint szabadít fel. Ezek a hormonok csökkentik a stresszt, csillapítják a fájdalmat, és azonnal javítják a hangulatot. Sőt, a kutatások szerint a mosolygás az immunrendszert is erősíti. Az sem mellékes, hogy fiatalabb megjelenést ad számunkra. A mosolygás ugyanis megemeli az arcizmokat, amitől az arc frissebbnek és fiatalosabbnak tűnhet. Érdekesség, hogy a mosoly ragadós. Az emberi agyban található tükörneuronok miatt, ha meglátunk valakit mosolyogni, szinte önkéntelenül mi magunk is elmosolyodunk. A mosoly világnapja egyébként egy mozgó ünnep, amelyet minden évben október első péntekjén ünnepelnek világszerte. Harvey Ball amerikai grafikus művésznek köszönhetjük, aki 1963-ban megalkotta a híres sárga alapon fekete szemű és mosolygós arcot, a smiley-t. Ball úgy érezte, hogy a szimbólum eredeti üzenete kezdett elveszni a túlzott kereskedelmi használat miatt, ezért 1999-ben életre hívta a világnapot, amelynek célja: szenteljünk egy napot a tiszta jókedvnek és a kedvességnek. A nap mottója: tégy egy jó cselekedetet, segíts egy embernek mosolyogni. Hol élnek a legmosolygósabb emberek a világon? A nemzetközi boldogság kutatások szerint, mint amilyen a World Happiness Report is, és a turisztikai felmérések alapján jól lehatárolhatók a legmosolygósabb régiók. Az élen a skandináv országok járnak: Finnország, Dánia és Izland. Bár az északiakról az a sztereotípia él, hogy távolságtartók, a társadalmi biztonság, a magas életszínvonal és a kiegyensúlyozottság miatt az élet elégedettségi listák élén állnak. Az itt élők mosolya mögött mély, stabil belső elégedettség van. Ha a spontán, mindennapi, széles és hangos mosolyokat keressük, Latin Amerika a győztes, benne Costa Ricával, Kolumbiával és Mexikóval. Az itt élők híresek a vendégszeretetükről, az optimizmusokról, és arról, hogy a nehézségek ellenére is rendkívül pozitívan állnak az élethez. Azután itt van még Ázsiában Tájföld, amelyet nem véletlenül neveznek a mosoly országának. Itt a mosolynak kulturálisan is mély jelentése van. Nem csak az örömöt fejezi ki, hanem a tiszteletet, a konfliktusok elkerülését és a bocsánatkérést is. Mosoly szösszenetünk végére pedig néhány érdekesség. Tudták, hogy a hamis mosolyt fel lehet ismerni? A valódi szívből jövő mosolyt onnan lehet megkülönböztetni a kényszeredett, udvariassági mosolytól, hogy valódi öröm esetén a szem körüli izmok is összehúzódnak, apró szarkalábakat képezve. A műmosolynál csak a száj íve húzódik felfelé. Egyébként könnyebb mosolyogni, mint haragudni. Egy széles mosolyhoz mindössze körülbelül 17 izom összehangolt munkájára van szükség, míg a homlokunk ráncolásához, tehát a haragos, szomorú archoz több mint 40 izmot kell megfeszítenünk. Ez azt jelenti, hogy mosolyogni megéri, mert fizikailag is könnyebb. A mosoly olyannyira jellemző ránk emberekre, hogy a babák már az anyamékben is tudják csinálni, képesek elmosolyodni. Ez egy velünk született, reflexzerű képesség, nem pedig tanult viselkedés. Gabriel García Márquezt idézve még egy gondolat: soha ne felejts el mosolyogni, még akkor sem, ha szomorú vagy, mert sosem tudhatod, ki fog beleszeretni a mosolyodba. Már csak ezért is érdemes mosolyogni, no meg azért is, amit Marilyn Monroe mondott a hölgyeknek üzenve: a mosoly a legjobb smink, amit egy nő viselhet.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Közérdekű információk, közérdekű
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Kedves hallgatóink, már is egy ajánlóval indítottunk, mert hogy valóban nem csalás, nem ámítás, hamarosan kezdődik a Mozaik, előtte azonban búcsúzik önöktől az az ügyeletes csapat, aki összeállította a mai napindítót, a szerkesztő Orosz Ildikó, Sóti Tamás és Szabó Tibor, akik az iminti jó felvételt is belecsempészték ebben a napba, valamint Farkas Ervin, aki azért felállt, hogy minden hang a helyére kerüljön, illetve jó magam, a műsorvezetője Agárdi Gábor, és ha már a Mozaikot így beharangoztuk, akkor itt is ül a stúdióban Csernai Panna kolléganőm, aki pedig el fogja mondani, hogy mivel is készült a hallgatóknak. Panna, mivel érkeztél ma, mivel várod a hallgatókat? Az Ervin már megelőlegezte az érkezésedet, kis ilyen meglepetéssel. Mi lesz ma a műsorban?
5: Szia Gábor, köszöntöm a hallgatókat! Mindig el szoktam mondani, hogy érdemes hallgatni rádiónkat, hiszen sok-sok érdekességgel és programajánlattal érkezünk a Mozaikban általában, ez ma sem lesz másképp. Egy karmester fog érkezni a stúdióba, Kassa Bálint személyében. Lehet, hogy a szabadkaiak számára ő ismerős, lehet, ő középiskolában, a zeneiskolában fejezett, majd utána kijutott Grácsba, és ott fejezte az egyetemet, mint karmester, és most visszajön Szabadkára koncertezni október 15-én a Szabadkai Zsinagógában, úgyhogy erről a koncertről fogunk, vagyis hát fogok vele beszélgetni. De ez még nem minden, mert hát több programmal is érkeztem még ezen kívül. Ma délután a legügyesebb játékmotor tulajdonosát keresik, méghozzá a Pestera helyi közösség és az egyház, egészségház közötti téren, úgyhogy erről a rendezvényről is szervezővel beszélgetek, illetve hát most van az ajvár készítés időszaka, és Velebiten a 13. alkalommal szervezik meg az ajvár bajvívó ajvárfőző versenyt. Itt is szervezővel beszélgetek a részletekről, úgyhogy mindenképp érdemes lesz velünk tartani, hogyha kíváncsiak arra, hogy milyen rendezvényről van szó pontosan.
4: Ugye említetted a gyerekmotrokat, ezt mindig ugye a köznyelben sokan említik, hogy nyuszi motor.
5: Hát, igen.
4: Ugye hasonló, vagy voltak olyan mintás motrok, biztos érdekes lesz, meg ez az ajvár bajvívó, aki kitalálta ezt a szót, az is kaphatna valamilyen elismerést, mert valóban érdekes még kimondani is. Van, aki, te egyébként eszed, szereted az ajvárt?
5: Igen, kimondottan. Szerintem még életemben nem készítettem, nem főztem. Anyukám igen, azt nagyon-nagyon szeretem is, édesanyám főztjét, de egyébként egyszer lehet, hogy majd nekiállok, én is készítek.
4: Én akkor szeretem, ha jobban össze van dolgozva, ugye, hogyha nem annyira darabos, igen, hanem inkább olyan krémesebb, de minden esetre finom tud lenni. Maradjanak velünk tehát, ne állítsanak az állomáskeresőn, ahogy mondani szoktam hamarosan. Jönnek a hírek utána, Mozaik, jó rádiózást mindenkinek, szép napot!

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesült támogatásban a Magyar Nemzeti Tanács 2026-2027-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyerte el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesül ösztöndíjban. A programok célja, hogy támogassák a vajdasági magyar fiatalokat felsőfokú tanulmányaik sikeres elvégzésében, valamint hozzájáruljanak ahhoz, hogy megszerzett tudásukat és tapasztalataikat a vajdasági magyar közösség javára is kamatoztathassák. A nyertes pályázók névsora a Magyar Nemzeti Tanács honlapján tekinthető meg. Szükségünk van Európára, de gyakorlati értelemben, nem pedig ideológiai, bürokratikus megközelítésben, jelentette ki Márko Gyurics Budvában a berlini folyamat keretében megrendezett találkozón. Arra van szükség, hogy az emberek ne várakozzanak órákat a határon, és a teherforgalom se akadozzon. Azt szeretnék, ha az egész régió csatlakozna a schengeni övezethez és az egységes piachoz, és hogy erre ne kelljen várni, mivel ez nem a brüsszeli forrásoktól vagy a tagállamok bonyolult döntéshozatali mechanizmusától függ. Ha mindannyian együtt vagyunk az európai Balkánért, akkor ennek viszonylag könnyen elérhetőnek kellene lennie, hangsúlyozta a szerb ügyvivő külügyminiszter.
4: Választások 2026.
3: További listákat hirdetett ki csütörtökön a Köztársasági Választási Bizottság az előrehozott parlamenti választásra. Kihirdették a Liberális Zöld Párt a Szabadabb és Tisztább Szerbiáért elnevezésű választási listát. Indulhat a voksoláson az Orosz-Szerb Egység pártja, az oroszok és a szerbek örökké testvérek elnevezésű lista. Kihirdették továbbá az Igazságot választom, a jövőt választom erő koalíció, professzor dr. Ferit Bulic, Vasilios Provelegios, jövő és fejlődés pártja, szerbiai görögök polgári pártja elnevezésű listát is. A Köztársasági Választási Bizottság egy nappal korábban egyébként megsemmisítette egy választási listát, tehát amelynek elnevezése Apa ez érted van, avagy Tjáleo vagy ez a tebe, Petár Gyurić, premier Srbije volt. Ez a lista ugyanis csak 9882 érvényes támogatói nyilatkozattal rendelkezik, ami nem elegendő a választási lista kihirdetéséhez, amelyhez legalább 10 000 érvényes aláírás szükséges. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli idén a Moravicai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ebből az alkalomból látogatott el az egyesülethez Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, aki megtekintette a nemrégiben vásárolt tűzoltóautót is. A látogatás során felkereste Kassa Attila helyi asztalos műhelyét, valamint Szilágyi Klaudió fiatal gazdálkodó gazdaságát is. Mindkét vállalkozás különböző támogatásoknak köszönhetően tudta fejleszteni tevékenységét és növelni versenyképességét. Juhász Bálint kiemelte, ezek a beruházások is jól példázzák, milyen jelentős szerepe van annak a magyar érdekképviseletnek a vajdasági magyar közösség életében, valamint a helyi vállalkozások és gazdaságok fejlődésének támogatásában.
4: Választások 2026.
3: A hétvégén, október 3-án és 4-én rendezik meg a 19. nemzeti vágtát a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. A kétnapos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kishuszár és a huszár gyerek vágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A megnyitó szombaton 12 órakor lesz, aznap előfutamokat rendeznek. Vasárnap a középfutamokkal folytatódik a program, majd következik a huszár gyerek vágta, a fogat vágta, a hagyományőrző huszárverseny és a kis huszár vágta döntője. A felnőtt döntő 16:50-kor kezdődik. A döntő futamokat 15 órától a közmédia és a Duna csatorna is közvetíti.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 19 fokot mutat a hőmérő, napos és meleg idő várható ma is, 25 fok körül alakul a csúcsérték.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
6: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. Az Entai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
3: Kultúra.
2: Határhelyzet.
3: Sport.
2: Közérdekű információ.
3: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
4: Köszöntöm a hallgatókat, újra Mozaik című műsorunk szól itt a 107,1-en egészen 14 óráig. Október 2-a van, Petra, Berengár, Őrs és Tamás névnapja, köszöntöm őket, valamint a születésnaposoknak is örömteli napot, jó egészséget kívánok. Nos, hát közeledik a hétvége, úgyhogy igyekeztem olyan témákat hozni önöknek, amelyekről érdemes beszélni. Például egy különleges gyermekprogram várható ma délután, ahol a legkisebbek játékmotorral, futóbiciklivel vagy éppen rollerrel mérhetik össze az ügyességüket. Szervezőt kapcsolok majd a részletekről, így mindenképp kövessék a műsort. Na de ha ősz, akkor viszont ajvárfőzés. Szombaton Velebiten ismét keresik azt a csapatot, amelyik a legfinomabb ajvárt készíti. 13. alkalommal szervezik meg az ajvár bajbivó versenyt. No, erről az eseményről is lesz szó a mai Mozaikban. De egy különleges vendég is érkezik majd 11 óra után a stúdióba. Egy karmester, aki Szabadkán tanult a zeneiskolában, majd Grazban fejezte be az egyetemet, és most saját zenekarával október 15-én a Szabadkai Zsinagógában koncertezik. Kassa Bálint mesél majd arról, mivel készülnek a hangversenyre. És péntek van, így Mérleg című műsorunk sem maradhat el. A mai napon a női egyenjogúság és a gazdasági élet megváltozásának összefüggései kerülnek fókuszba. Mészáros Zoltán történész elemzővel készült interjú, tehát mindenképp maradjanak velünk és hallgassák meg majd a Mérleget is. De azt se felejtsék el, hogy várom hozzászólásukat, esetleg megjegyzésüket vagy üzenetüket a műsorhoz. Bátran írjanak SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra, vagy keressenek minket a Facebookon. Műszaki munkatárs Farkas Ervin, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallják. Kezdődjön hát a Mozaik, kellemes rádiózást!

0: Ajánló következik.
1: A nagy napot szervezed, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed. Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. Keresek megvételre Kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064 242 00 89-es számon. 064 242 00 89. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14

0: 10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

10 óra 35 perc van, és egy közérdekű információval érkezem önökhöz, hiszen folytatódik az őszi nagytakarítási akció. A mai napon, október 2-án, azaz pénteken, Verussíthelyi közösségben helyezték ki az 5 méteres konténereket. A nagyméretű hulladékgyűjtők pontosan a következő helyeken találhatóak, mégpedig a Csantavéri úton a helyi közösségi otthonnál, a Sistákon, a Középső utcával szemben, a Volt Agrokombináltal szemben, illetve a Nagyfényi úton a buszállomásnál. Egy napig tart az akció, így 17 órakor kezdődik a konténergyűjtés. De maradjanak még velünk, hiszen érkezünk jobbnál jobb zenékkel, és akik pedig vezetés közben hallgatnak bennünket, vigyázzanak az utakon, vezessenek óvatosan, és a legfrissebb információim szerint pedig a sportcsarnoknál rendőri ellenőrzésre lehet számítani, így mindenképp tartsák be a közlekedési szabályokat, természetesen ne csak akkor, ha rendőrt látnak, hanem mindig.

0: ajánló következik.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon, munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van. Hát őszi reggel, nyárias délután folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással, nagy napi hőingással, kevés fátyol felhő lehet csak az égen. Így hát napos és meleg idő várható a mai napon Vajdaságban. 25 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, és szerencsénkre nincs fronthatás, habár a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés viszont előfordulhat, és a legmelegebb délutáni órákban pedig csökkenhet a koncentráció képesség, tompasság, fáradékonyság és akár migrén is kialakulhat. Viszont a napos idő jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. És közben pedig talán hallgassuk a Szabadkai Magyar Rádiót, hiszen itt most a Mozaik első óráját zárjuk, de maradjanak velünk. Kerekórán hírek, majd a folytatásban stúdió vendég érkezik hozzánk, Kassa Bálint személyében, akinek zenekara a Szabadkai Zsinagógában fog koncertezni. Hogy mire számíthat a közönség, és ki ő, kik ők egyáltalán, kiderül a Mozaikban. És ha még délután nincs programjuk, akkor pedig érdemes kilátogatni a gyermekjátékmotor versenyre itt Szabadkán, melynek részleteit majd szervező mondja el szintén a következő órában, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Szükségünk van Európára, de gyakorlati értelemben, nem pedig ideológiai, bürokratikus megközelítésben, jelentette ki Márko Gyurics Budvában a berlini folyamat keretében megrendezett találkozón. Arra van szükség, hogy az emberek ne várakozzanak órákat a határon, és a teherforgalom se akadozzon. Azt szeretnék, ha az egész régió csatlakozna a schengeni övezethez, és az egységes piachoz, és hogy erre ne kelljen várni, mivel nem a brüsszeli forrásoktól, vagy a tagállamok bonyolult döntéshozatali mechanizmusától függ. Ha mindannyian együtt vagyunk az európai Balkánért, akkor ennek viszonylag könnyen elérhetőnek kellene lennie, hangsúlyozta a szerb ügyvivő külügyminiszter. 50 millió dinárt biztosít az ügyvezető szerb kormány a Deliblati homokpuszta speciális természeti rezervátumban pusztító tüzek következményeinek szanálására. A cél a tűz következményeinek elhárítása, a szakértői értékelések és a megállapított kár mértéke alapján a természeti értékek megőrzése mellett áll a kabinet közleményében. A kármentesítési terv azonnali végrehajtásával a védett terület kezelőjeként a Vajdasági Erdői Közvállalatot bízták meg, míg a Környezetvédelmi Minisztérium és az illetékes felügyelet figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tervezett tevékenységek megvalósítását.
5: Választások 2026.
4: Új függönnyel ellátott szavazófülkéket is használnak majd az október 25-én esedékes előrehozott köztársasági parlamenti választásokon Szerbiában. A köztársasági választási bizottság korábban 30 ezer ilyen fülke beszerzéséről döntött. Az új fülkék mellett egyes szavazóhelyeken a korábban használt karton paravánok is megmaradnak. A RIK új szabályai szerint a paravánokat úgy kell elhelyezni, hogy más választók, a szavazóbizottság tagjai és a megfigyelők se láthassák, hogyan tölti ki a választó a szavazólapot. Az új fülkék bevezetése az EBSZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának ajánlásához kapcsolódik. Kerekasztal beszélgetést tartott Csantavéren a Vajdasági Magyar Újrakezdés. A találkozón a helyi érdeklődőkkel folytattak párbeszédet a vajdasági magyar közösséget érintő kérdésekről, a közösségi élet aktuális kihívásairól, valamint a következő időszak fontosabb feladatairól. A résztvevők megoszthatták véleményüket és kérdéseket is feltehettek a szervezet képviselőinek. A beszélgetésen szó esett a közelgő nemzeti tanácsi választásokról is. Ennek kapcsán arra hívták fel a figyelmet, hogy gyűjtik a támogatói aláírásokat.
5: Választások 2026.
3: Sport.
4: Szerbia elszenvedte harmadik egymást követő vereségét a Nemzetek Ligájában, Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a német csapattól is a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A Görögország és Hollandia elleni kudarcok után Veljko Paunovic együttese a bajor fővárosban is alul maradt. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 21 fokot mérnek, napos és meleg idő várható Vajdaságban. 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Ne állítson az állomáskeresőn! 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
4: Szabadkáról indult, Grazban tanult karmesternek, több kórust is vezetett, most pedig saját zenekarával tér vissza a szabadkai közönség elé. Kassa Bálint és zenekara a Bálint Kassa and His Grand Orchestra október 15-én a szabadkai zsinagógában ad koncertet, ahol Strauss legismertebb dallamai, keringők és áriák is felcsendülnek. De hogy pontosan mire számíthat a közönség, milyen különleges zenei élménnyel készülnek és hogyan állt össze a repertoár, arról maga Kassa Bálint karmester, zongora művész mesél itt a stúdióban. Mivel korábbról ismerjük egymást, így adáson kívül megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk. Bálint, örülök, hogy itt vagy, köszöntelek a Mozaikban.
5: Köszönöm, kedves Panna, és nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
4: Hát rég találkoztunk, nagy utat jártál be azóta, a saját zenekaroddal érkezel hamarosan Szabadkára. Milyen érzés ez? Izgulsz?
5: Nagyon izgulok, és óriási érzés igazából, és rendkívül megtisztelő is. Ugye én nekem az utolsó koncertem itt Szabadkán, én azt hiszem, hogy még a középiskolás éveimben volt, és én azóta Szabadkán nem is koncerteztem. Sőt, ami azt illeti, én azóta vajdasági, vagy egyáltalán szerbiai közönség előtt sem koncerteztem, és számomra ez egy óriási megtiszteltetés lesz, és nagyon-nagyon izgulva várom.
4: Beszéljünk arról, hogy akkor mondtad, hogy középiskolás korodban még ugye itt voltál, itt jártál a zeneiskolában, de utána mi történt? Grazba mentél és karmester lettél. Miért éppen a karmesteri pályát választottad? Hogyan jött ez?
5: Hát a kiválasztás a karmesteri pályának egy nagyon érdekes sztori. Még én úgy emlékszem, hogy körülbelül 10 éves lehettem, amikor ugye visszakapcsolták ott a háborús években a televíziót, és anyukám még nézték otthon az újévi koncertet. Én már addigra ugye tudtam, hogy mi a zene, tehát én már akkor zongoráztam, tehát tudtam, hogy mi a zenekar, meg minden, de az újévi koncertet én akkor láttam életemben először. És én azt mondtam anyukámnak, rámutattam a tévére, és azt mondtam, hogy na, az akarok lenni.
4: És ezek szerint sikerült is. És akkor azt mondod, hogy korán már elkezdtél zenével foglalkozni, zongoráztál már nagyon kicsiként?
5: Így van, 5 éves koromban kezdtem el zongorázni, és ugye a Szabadkai Zeniskolában, a Kis Anikó tanárnőnél, majd utána pedig a Székely Mária tanárnőhöz kerültem. És akkor ugye utána, a középiskola után mentem ugye Ausztriába.
4: És erős alapot kaptál, ezt el tudjuk mondani.
5: Így van, a Szabadkai Zeniskola egy rendkívül erős alapot adott, ezt többen nyugaton is megjegyezték. Nem csak nálam, másoknál is.
4: És hát befejezted a karmesteri szakot, én úgy tudom, hogy kórusoknak is voltál karmestere, majd megfogalmazódott benned, hogy saját zenekarod legyen. Ez hogyan született meg? Hogyan született meg a Bálint Kassa and His Grand Orchestra?
5: Hát ez egy nagyon, nagyon hosszú és göröngyös út volt, és még mindig a göröngyös úton vagyunk, de óriási elhivatottsággal és szeretettel csináljuk. Az ötlet maga onnan jött, hogy én azt tapasztaltam Nyugat-Európában, hogy a közönség egyre jobban nyitott rendhagyó koncertekre, tehát olyan koncertekre, ahol a közönség is be van vonva a koncertbe magába. Nem statikusan ülnek és hallgatják a koncertet, hanem ők is részei lesznek. Tehát egyfajta ilyen energia átadás történik közöttük és köztünk. És nekem ez annyira megtetszett, annyira úgy éreztem, hogy úristen, ez az enyém, én ezt csinálni akarom, és hogy ezt akarom csinálni, hogy úgy döntöttem, hogy oké, akkor alapítani kell egy saját zenekart, és meg kell próbálni ezt csinálni.
4: Hogyan lehet bevonni a közönséget?
5: Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel, nagyon jó zenével és humorral. Én azt hiszem, hogy ez a három alapanyaga ennek a fajta bevonásnak. Persze ehhez kell egy kis szerencse is, hogy őszinte legyek, hogy az ember jó közönséget kapjon, de én azt hiszem, hogy a szabadkai közönség lesz nekem számomra legalábbis a legmelegebb és a legjobb.
4: De milyen a jó közönség? Hogyan lehet ezt megállapítani?
5: Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, egy nagyon ravasz kérdés, mert a jó közönség, én úgy gondolom, hogy olyan, aki mer reagálni. Tehát aki mer tapsolni, aki mer esetleg dúdolni, aki mer felállni, táncolni, egyszerűen mer részese lenni az egésznek.
4: Akkor ez várható most majd október 15-én is.
5: Nagyon remélem, hogy a közönség merni fog részese lenni a történetnek és az egész koncertnek, igen.
4: Beszéljünk a zenekarról. Hány tagból áll, kik vagytok ti?
5: Hát nekem ugye rendkívül fontos, hogy vajdasági zenészek is részesei legyenek a zenekarnak. Nagyon fontos, hogy a zenekar nagy része Szerbiából jöjjön, mivel ugye nekem is a gyökereim ugye innen ide származnak, és a másrésztről pedig én azt tapasztaltam, hogy Szerbia tele van rendkívül tehetséges zenészekkel, de iszonyat mennyiségű tehetségünk van itthon, és annyira kevés esélyük van megmutatni magukat, és én egyszerűen csak szeretnék nekik esélyt adni arra, hogy megmutassák magukat, arra, hogy egy jó koncertet meg tudjunk csinálni, és esetleg tovább tudjunk építkezni, mert ugye a cél az további építkezés, nem csak ez az egy koncert, és pont emiatt nekem rendkívül fontos, hogy ide hazai zenészekkel dolgozzunk, de meg kell mondanom őszintén, vannak Magyarországról is, és vannak külföldről származó zenészeink is.
4: Tehát akkor összeállt a csapat most már teljesen, vagy lehet még egyébként hozzád jelentkezni, vagy ez hogyan néz ki? Igen, hogy aki mondjuk jó zenész, és például klarinétozik, vagy bármilyen hangszeren játszik, és affinitást érez ahhoz, hogy hozzátok tartozzon, akkor van erre lehetőség?
5: Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy mag, ők az én személyes barátaim, ismerőseim, kollégáim, részben ugye Szabadkáról, részben a környező településekről, de lényegében Vajdaságból, és ők azok, akik a magot alkotják. És minden más hangszerre, vagy akár a többi hangszerre, ha szabad így fogalmaznom, kiírtunk egy pályázatot, és lehetett rá jelentkezni. És rengetegen jelentkeztek. Tehát elképesztően sokan jelentkeztek, és azt látom, hogy az emberek akarnak jönni. Tehát a zenészek akarnak részt venni projektekben, akarnak játszani projektekben, és kapva kaptak a lehetőségem.
4: És most hány tagotok van?
5: Jelenleg 44, és meg is maradunk ennél a számnál, mert már így is a maximum felül vagyunk.
4: És feltételezem, már gőzerővel próbáltok a koncertre.
5: Képzeld, még nem.
4: Még nem?
5: Még nem. Ugye én tegnap érkeztem vissza Svájcból, ugye én Svájcban élek és ott dolgozom. Tegnap érkeztem vissza, és az első próbánk majd csak szombaton lesz. Ugye szombattól próbálunk, de ez általában így szokott lenni, hogyha egy projekt van, akkor előtte mondjuk egy héttel elkezdődnek a próbák.
4: Jó van, profi zenészekről van szó, úgyhogy így biztos van. Vagyok benne, hogy ez össze fog állni a koncertig. Említetted, hogy a célod, hogy a zenekarral Szabadkán telepedjetek le. Miért fontos ez neked, hogy ezt Szabadkán építs tovább?
5: Mert nekem Szabadka az otthonom. Nekem Szabadka jelent mindent, akármennyire is hangzik ez romantikusan, vagy akár nem tudom máshogyan. Én 18 éve élek külföldön. Éltem 15 évet Ausztriában, 2 évet Németországban, és jelenleg Svájcban élek. Nem mondhatom azt, hogy rossz életem lenne, nem mondhatom azt, hogy ne lennék megelégedve a külföldi életemmel. De ha hiszik, ha nem, nekem Szabadka jelent minden melegséget, az otthont, én ezeken az utcákon nőttem fel, és én nagyon szeretnék ezeken az utcákon is megöregedni.
4: Az otthon az otthon.
5: Így van.
4: Beszéljünk magáról a koncertről, arról, hogy hogyan alakult ki a repertoár, mi mindent fogtok játszani, és hogy mire számíthat a közönség.
5: Hú, hát ezt nagyon nehéz leírni, így szavakkal. Mire számíthatnak? Én azt gondolom, hogy valami olyasmit képzeljenek el, amiben szerintem még idehaza részük nem volt. Tényleg egy rendhagyó koncert lesz, ez azt jelenti, hogy ők meg lesznek szólítva, be lesznek vonva, lesznek különféle, nem szeretnék nagyon sokat elárulni előre, de lesznek olyan műveink, ahol a közönségnek is dolga lesz. Tehát a közönségnek is lesz szerepe a műben. Strauss keringőkkel, polkákkal készülünk, más nyitányokkal, nagyon, tehát a klasszikus zene legszebb és legismertebb dallamaival készülünk, és kifejezetten úgy van összeválogatva a program, hogy a közönség minden egyes pillanatban azt érezze, hogy ő ennek az egésznek a része, nem pedig csak hallgatója, nézője. Ez nekem rendkívül fontos, ezért csináljuk az egészet.
4: Ez nagyon jól hangzik, és szerintem ilyen még tényleg nem volt itt.
5: Nem akarom azt mondani, hogy soha, nem akarom azt mondani, hogy a miénk a legesleg, de én úgy tudom és úgy gondolom, hogy ilyen talán még nem volt.
4: Hogyan lehet a koncertre jegyet váltani, ha valaki most hallgatja a beszélgetést, és azon morfondírozik, sőt, kedvet kapott, hogy eljusson a koncertre, mit mondanál neki, milyen estre vár, tehát azt elmondtuk, hogy milyen estre vár, de hogy hogyan tud akkor jegyet foglalni?
5: Hát én itt készültem egy egész listával, az az igazság, hogy hol lehet ugye személyesen jegyeket venni, de én először azt mondanám, hogy hol lehet online.
4: Persze.
5: A weboldalunkon keresztül mindenféleképp lehet, www.balintkasza.com. www.gradsbanta.com weboldalon. Ugyanígy megtalálnak minket Facebookon és Instagramon is, ott is bármelyik linken keresztül lehet jegyeket venni. Ugye a tickets.rs oldalán keresztül áruljuk a jegyeinket, és személyesen pedig, én akkor elmondanám, hogy szabad ezt a sorrendet, Szabadkán a Delphi és a Meridian könyvkereskedésekben, valamint az OMV benzinkúton, a Belgrádi úton. Topolyán szintén a Meridian könyvkereskedésben és az OMV benzinkúton, Zentán a Domus irodájában, Zomborban a Delphi könyvkereskedésben és a Meridian központban és a Jump In könyvkereskedésekben.
4: Remélem, hogy sokan elmennek a koncertre, jegyet váltanak a koncertre. Bálint, én köszönöm szépen a beszélgetést, sok érdeklődőt, sikeres koncertet kívánok.
5: Én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen!

0: reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15 123 35 15 solarhero.deo.rs

feels so good. You're lying here next to me. I love you, baby.

0: A gyerekeké lesz a főszerep ma délután a Pestcsarahelyi Közösség és az Egészségház közötti téren, ahol ügyességi versenyre várják a legkisebbeket. A gyerekek műanyag motorral, futóbiciklivel vagy akár még rollerrel is megmutathatják, mennyire ügyesek. Na de most a részletekről Bognár Anitát, a VMS Pestcsarahelyi Helyi Szervezetének női fórumának elnökét kérdezem. Jó napot kívánok, köszöntöm a Mozaikban!
1: Jó napot kívánok!
0: Hát hagyományos rendezvényről van szó, évről évre megszervezik ezt a versenyt. Mi a cél?
1: Igen, így, ahogy pontosan, ahogy mondja, hogy minden évben megszervezzük, immár 8. alkalommal. Itt a célunk az, hogy a gyerekeket valamilyen módon megtanítjuk a közlekedésre, tehát egy kicsit jobban, hogy odafigyeljenek, és ezt mind játék alapján, tehát játékosan.
0: Milyen korú gyerekeket várnak ma, kik jelentkezhetnek a versenyre?
1: A gyerekeket 10 éves korig várjuk, persze, hogyha valaki 11 és jönne, azt is szívesen várjuk. Tehát mondhatom, hogy 0 éves kortól volt, aki jelentkezett, ugye, hogy 1 éves, 1,5 éves a picur jöhet-e, és természetesen, hogyha a szülő segítkezik benne és tolja, esetleg... Nem tudom, tehát, hogy lögdösi egy kicsit, akkor azt is elfogadjuk meg minden. Csak egy kicsit ő is, hogy játékosan érezze magát, és hogy figyeljen egy kicsit, hogy ugye mit és hol kell csinálni.
0: Ahogyan azt már elmondtam, hogy a gyerekek azért többféle járművel indulhatnak. Ez hogyan zajlik majd? Lesz egy pálya kialakítva? Milyen feladatokra számíthatnak a résztvevők?
1: Igen, pálya lesz kialakítva, ahol lesz gyalogátkelőhely is, lesznek útszűkületek is, esetleg, hát most így mindent azért nem mondanák el, hogy persze. Mi lesz éppen. Én azt hiszem, hogy így minden évben is így szoktuk, tehát, hogy kialakítunk még ott pályát.
0: És azért és akkor...
1: Az, hogy meg mivel jön...
0: Igen.
1: És természetesen ugye jönnek kerékpárral, van, aki rollerrel jelentkezik, van, aki görkorcsolyával szeretne jönni, van, aki kis lögdösös kis motorra szeretne jönni, valaki balancbiciklivel, tehát mindegyik kategóriát elfogadjuk.
0: És ugye a verseny, mert azért ez kijelenthető, hogy a gyerekek és a szülők ezen a napon, ezen a délután akkor együtt töltenek egy kis időt, beszélgetnek, ismerkednek, ez erre is egy jó lehetőség.
1: Igen, így ahogy mondja, ez is egy úgymond egy cél, hogy a közösséget egy kicsit összehozzuk, ismerkedjenek, aki még nem ismeri egymást, kicsit játszanak, legyen egymásra idejük.
0: A jelentkezésről is beszéljünk, kell-e erőre regisztrálni, vagy aki elmegy az eseményre, ott tud akkor már benevezni, vagy ez hogyan néz ki?
1: Természetesen kiraktuk, hogy lehet jelentkezni nálam az én telefonszámomra, csak ezt pont csak azért, hogy körülbelül azért tudjuk, ugye, hogy mennyi gyerek fog részt venni, de minden évben külön is jönnek személyesen, akik nem szóltak, és természetesen azokat is elfogadjuk.
0: Akkor vannak már jelentkezők, lehet tudni, hogy
1: vannak,
0: hányan?
1: Igen. Hát 30 körüli gyerek már van, tehát 30...
0: Ebből már igazán nagy verseny születhet.
1: Igen.
0: És beszéljünk akkor arról, hogy mikor kezdődik a verseny, és meddig tart a program?
1: A jelentkezőket, tehát a versenyzőket 16 órára várjuk, ugye a helyi közösség és az egészségház közötti téren. És én gondolom azt, hogy 16 óra után egy kicsivel már meg is indulhatnak.
0: Eredményhirdetés is lesz. Mivel készültök a legügyesebb gyerekeknek?
1: Itt lesznek ajándékok, többfajta ajándék lesz, ugye itt a Caprioló jóvoltából is számíthatunk ajándékokra. Azért nem tudom, hogy mondjam el, vagy legyen meglepetés, aki jön. Tehát azért elmondhatom, hogy ugye a balance bicycling az, ami minden évben a fő kategóriánk, tehát az ugye az első helyezett. A többit azt még szeretném azért, hogy még meglepetés legyen.
0: Tehát akkor akinek otthon kis járműve van, és a gyermekével szeretne egy jó délutánt tölteni, sok gyerekkel, versennyel, az mindenképp akkor látogasson ki ma délután. Igen. A rendezvényre.
1: Igen, így ahogy mondja. Szeretettel várunk mindenkit.
0: Bognár Anitának én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, akkor sok érdeklődőt kívánok, és nagyon jó versenyzést.
1: Nagyon szépen köszönjük.

Jobbnál jobb slágerek szólnak itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Most viszont búcsúzunk a délelőttől, egy mozaikos órát zárunk, de maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan híradó, majd pedig egy velebiti eseményre invitálom önöket. 13. alkalommal szerveznek Ajvár bajbivó, ajvárfőző versenyt Velebiten. Szervezőt kapcsolok majd a részletekről, és ez még nem minden. Bicskei Armanddal, a Kosztolányi Dezső Színház új társulati tagjával is készült egy beszélgetést, hogy hogyan élte meg a castingot, és azt, hogy ő lett az új társulati tag. Erről beszélgettem vele, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Híradó.
1: Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. 50 millió dinár a deliblati homokpuszta szanálására. 185 éves a Szabadkai Közkórház. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédic Zuzanna. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi vetéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti a magokat, abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Dudás Dániel riportja.
2: Borzik a föld ludas határában, a talaj felső rétege teljesen kiszáradt. Az ősz egyik legfontosabb munkája a vetés. A megszokott időzítés mellett a gazdáknak most azt is mérlegelniük kell, hogy van-e értelme száraz talajba vetni. Aki elveti a magokat, az az esőben bízik. Aki vár, az pedig abban, hogy a következő hetekben megérkezik a csapadék és javulnak a körülmények. Hegyi Ervin, ludasi termelő.
3: Vártuk az esőt, ugye mi is nem kaptunk, úgyhogy nehéz gépeken, nagy tárcsákkal próbáljuk az őszi munkálatokat megcsinálni, mert idáig szántottunk, de hát most ezekét kivontuk a földekből, mert nem lehet vele érvényesülni.
2: A mostani helyzetben hogy látjátok, mikor tudtok majd magukat elvetni?
3: Hát, mink úgy gondoltuk, hogy ott október 20-a körül megindulunk, ha lesz eső, ha nem, mert hogy legyen a földbe a mag, és akkor hát, ha kapunk egy csapadékot, és a csapadék az a földbe tett magot érje.
2: A száraz talaj szinte teljesen ellehetetleníti a munkákat a földeken. A vetőgép ugyan el tudja helyezni a magokat a földben, de a megfelelő keléshez megfelelő talajnedvességre is szükség van. Ha ez hiányzik, a magok egy része később, vagy egyenetlenül kelhet ki. Aladics Tibor, a Ludas Tími igazgatója.
4: Már 3 hónapja nem esett egy csöp se, és már a június és a júliusi hónapokban is az a pár alkalmi esőzés, ami ilyen 10 litereket hozott, ez azt jelenti, hogy most már annyira kiszáradt a föld, hogy itt már egy alkalmi eső már nem segít. Tehát itt már több 10 literről van szó, illetve több 100-ról, ezt nem ismerem kimondani, hiszen ez már csak az ideális helyzet, de mondjuk az a 20-30 literrel muszáj, hogy kezdődjön az, hogy valamit is lehessen kezdeni a földeken. Az pedig még egyelőre a 10 napos előrejelzésben még sehol nem látszik.
2: A munka viszont a mostaha körülmények ellenére sem állhat le a földeken. Az őszi gabonák vetésének optimális időszaka fokozatosan szűkül, október vége pedig már sok gazdaságban az utolsó olyan időpont, amikor még érdemes elvégezni a munkát. Az időjárás előrejelzések azonban nem sok jóval szolgálnak a gazdák számára. Számottevő csapadék a következő időszakban sem várható. Folytatódik a napos, enyhe időjárás.
1: 50 millió dinárt biztosít az ügyvezető szerb kormány a deliblati homokpuszta speciális természeti rezervátumban pusztító tüzek következményeinek szanálására. A cél a tűz következményeinek elhárítása, a szakértői értékelések és a megállapított kár mértéke alapján a természeti értékek megőrzése mellett, áll a kabinet közleményében. A kármentesítési terv azonnali végrehajtásával a védett terület kezelőjeként a vajdasági erdői közvállalatot bízták meg, míg a Környezetvédelmi Minisztérium és az illetékes felügyelet figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tervezett tevékenységek megvalósítását.
5: Választások 2026.
1: Temerinben járt csütörtökön kampánykörúton a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint, az 5-ös sorszámmal kihirdetett köztársasági parlamenti lista vezetője és kísérete. Először a 25 évvel ezelőtt alapított Zsúnyi Szilág földműves szövetkezetet tekintették meg, Paracki László és Kókai Mónika beszámolója.
6: A családi alapokon nyugvó 25 éves temerini Zsúnyi Szilág földműves szövetkezet már meghatározó szereplőnek számít a regionális agrárágazatban. A szervezet fő tevékenysége a növénytermesztés, ezzel pedig számos helyi családnak biztosít megélhetést. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjelöltjei temerini körútjukon először Zsúnyi József igazgatóval egyeztettek az ágazatot sújtó nehézségekről.
7: Szép emlékek vannak visszamenőleg a 20 éves fennállásra.
0: szépen haladtunk, minden ment, ahogy kellett. Most odaértünk a 25-hez, itt most már nem olyan, nincsenek olyan eredmények, mert elő voltak. Sajnos az időjárás közbeszólt, megváltoztak a föltételek. Azokat a gabonákat és terményeket, amit még tudtunk termelni, cukorrépa, kukorica, szója, amivel szépen tudtuk halani, úgy látom, ma holnap már nem is tudjuk vetni.
6: A látogatás a Temerini Iparosok és Vállalkozók Magyar Egyesületének székházában folytatódott, amelyet az előző magyar kormány 95 000 eurós támogatásával, valamint a helyiek munkájának és anyagi hozzájárulásának köszönhetően teljesen megújult. A ház nem csak az iparosok otthona, hanem a helyi magyarság és a civil szervezetek központjaként is funkcionál. Miavec Béla, a Temerini Iparosok és Vállalkozók Magyar Egyesületének koordinátora.
7: A munkálatokat júliusban megkezdtük, lecseréltük a tetőt, tetőszerkezetet, szigeteltük a tetőt, padlófűtést szereltünk be, ablakokat cseréltünk, kinyitottuk az első helyiséget, átfestettünk mindent, vizes gócokat rendetettük, a legminőségesebb kanzsai barna cseréppel föttük be az egész épületet.
6: A kampánykörút végén dr. Pásztor Bálint a képviselőtestület dísztermében lakossági fórumot tartott. Az eszmecserében részt vett Petri Laura is, aki a VMS Temerini Köztársasági Parlamenti képviselőjelöltje.
8: A magyar ügyeket és a magyar emberekért csak is magyar emberek és egy magyar párt tud kiállni. Tehát fontos, hogy legyen ott magyar érdekképviseletünk Belgrádban is és minden szinten, hogy tudjunk a közösségünkért dolgozni.
6: Az október 25-én sorra kerülő parlamenti választásról szólva dr. Pásztor Bálint elmondta, két nagy erő csap majd össze, de a Vajdasági Magyar Szövetség szempontjából semmilyen változás nincs.
9: A mi szempontunkból minden választás arról szól, hogy a magyar politikai érdekképviselet megmarad-e a választásokat követően, vagy pedig nem. Most egy magyar lista száll ringbe a magyar szavazatokért, és ez az ennek a választásnak a tétje, hogy október 25-e után a magyar nemzeti közösségnek Szerbiában, Belgrádban lesz-e hangja, és az a hang az mennyire lesz erős. Éppen ezért az egyetlen jó megoldás az, hogyha a Vajdasági Magyar Szövetség listáját támogatják a vajdasági magyarok, hiszen számos olyan ügy van, amelyet kizárólag magyar párt tud sikerre vinni Szerbiában.
6: A lakossági fórumon elhangzott, hogy Temerin területén mintegy 13 millió eurónyi fejlesztés van folyamatban. A vízgyára 6,8 millió eurót hagyott jóvá a tartomány. Az ifjúsági otthon felújítása közel 3 milliós. A Kókai Imre általános iskola telepi épületének bővítése pedig 2,8 millió eurós önkormányzati fejlesztés. Emellett további 487 000 euró értékben utak, járdák és játszóterek újultak meg.
1: Kerekasztal beszélgetést tartott csütörtök este Csantavéren a Vajdasági Magyar Újrakezdés. A találkozó témája a vajdasági magyar közösséget érintő kérdések és kihívások, valamint a közelgő nemzeti tanácsi választások voltak. Vajtai Viktória és Csernai Panna beszámolója.
10: Csantavéren Rózsa Zsombor, a VMOE elnöke, Evetovics Bobán és Pejnovács Máté elnökségi tagok várták a helyieket. A nyitott beszélgetésen, amelyen az érdeklődők közvetlenül tehették fel kérdéseiket és oszthatták meg a településsel kapcsolatos észrevételeiket, Lázár Tibor, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek jelöltje is részt vett. Pejnovács Máté, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnökségi tagja.
11: Terveztünk egy kerekasztalt ide Csantavére. Én egyébként csantavéri lakos vyagyok, és ez miatt szeretném egy kicsit a lakosokat informálni a falunak az ügyeiről, akár hogy mik történnek így a mindennapokban, ugye, meg közelegnek a választások, és ezzel kapcsolatban még szeretném az embereket informálni, hogy milyen lehetősége van úgymond a falunak arra, hogy egyrészt tudjunk egyáltalán változtatni a körülményeken.
10: A közelgő nemzeti tanácsi választások kapcsán Rózsa Zsombor elmondta, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdés programja szakmai alapokon nyugszik, és a vajdasági magyar közélet megújítását célozza. Hozzátette, a programjuk 8 területen kínálnak korszerű megoldásokat a közösséget érintő problémákra. A beszélgetés során a vajdasági magyar újrakezdés a támogatói aláírások gyűjtésére is felhívta a figyelmet.
12: Mi összeállítottunk egy programot 16 pontból, és már fél éve készítjük elő azt, hogy elinduljunk az MNT választásokon. Ami a legfontosabb, hogy egy modern és rendkívül a mai napnak megfelelő, vagy a korszerű időknek megfelelő megoldásokat kínál a programunk. A listánkon, amit folyamatosan állítunk össze, kimondottan szakemberek fognak szerepelni.
10: A beszélgetésen több a csantavériek mindennapjait érintő kérdés is előkerült. Szó volt a csikér állapotáról, a vagyon elleni bűncselekményekről és a lopásokról, de a helyiek az elvándorlásra és a falu jövőire is felhívták a figyelmet.
5: Választások 2026.
1: 185 éves a Szabadkai Közkórház. Az intézmény igazgatója dr. Sasa Dzselebdzsics az elmúlt évek több fontos fejlesztéséről is beszélt tegnap, amelyek közül kiemelte a mesterséges megtermékenyítési központ megnyitását és az új MR berendezés beszerzését. A készülékkel tavaly 6060 vizsgálatot végeztek, a megtermékenyítési program keretében pedig ezekben a napokban várják a 100. gyermek születését.
13: Az intézmény élén töltött 4 éves igazgatói megbízatásom eredményei közül 4 dolgot emelnék ki. Az első a mesterséges megtermékenyítési központ megnyitása. Éppen ezekben a napokban várjuk a program keretében fogant 100. gyermek születését. A második az új MR berendezés. Csak tavaly 6060 vizsgálatot végeztünk vele.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Új arculatot terveztek az entai bolyai gimnazistái a törökbecsei ravioli legújabb tészta családjának. Szerbia elszenvedte 3. egymást követő vereségét a Nemzetek Ligájában. Jönnek a részletek, de előtte rövid hírek.
5: Választások 2026.
1: További listákat hirdetett ki csütörtökön a Köztársasági Választási Bizottság az előrehozott parlamenti választásra. Kihirdették a liberális zöld párt a Szabadabb és Tisztább Szerbiáért elnevezésű választási listát. Indulhat a voksoláson az orosz-szerb egység pártja, az oroszok és a szerbek örökké testvérek elnevezésű lista. Kihirdették továbbá az igazságot választom, a jövőt választom erőkoalíció, professzor dr. Ferit Bulic, Vasilios Provelegios jövő és fejlődés pártja, szerbiai görögök polgári pártja elnevezésű listát is. A Köztársasági Választási Bizottság egy nappal korábban egyébként megsemmisített egy választási listát, amelynek elnevezése Apa ez érted van, avagy Tjále Ovojezat Tebe Petár Gyurić premier Srbije volt. Ez a lista ugyanis csak 9882 érvényes támogatói nyilatkozattal rendelkezik, ami nem elegendő a választási lista kihirdetéséhez, amelyhez legalább 10 000 érvényes aláírás szükséges. Mitrovicára, Rumára, Ürögre és a Sít közelében lévő Marótra is ellátogatott csütörtökön este Alekszander Vučić. Az Alekszander Vučić Egyesült Szerbia választási lista vezetője a mitrovicai polgároknak elmondta, ők jelentik a garanciát arra, hogy Vajdaság és Koszovó Szerbia része maradjon, továbbá a szabad, önálló és független szerb politika garanciái is. Vučić kijelentette, hogy amennyiben a polgárok bizalmat szavaznak neki, és ő lesz a kormányfő, tisztességgel, szorgalmasan és hűségesen fogja ellátni feladatát. Vučić kampány körútján bejelentette, hogy az október 3-ai belgrádi rendezvényen ismertetni fogja, hogy milyen további intézkedéseket terveznek a ritka betegségek és az innovatív gyógyszerek területén.
5: Választások 2026.
1: Megemlékező sétát tartottak Újvidéken a vasútállomáson történt tragédia 23. hónapfordulóján. Az esemény csütörtökön este 20 órakor kezdődött. A megemlékezők a vasútállomáshoz vonultak és lerótták kegyeletüket a tragédia 16 áldozata előtt. 2024. november 1-én omlott le a vasútállomás előtetője. A megemlékezésen elhangzott, az idő múlik, de az áldozatok emléke nem halványul. 23 három hónappal később is összegyűlünk, hogy emlékezzünk rájuk és megőrizzük emléküket. A polgárok csütörtökön 11 óra 52 perckor is megemlékeztek az áldozatokról, a vasútállomásnál 16 perces csenddel tisztelegtek emlékük előtt. A zentai Pólyai Tehetséggondozó Gimnázium diákjai terveztek új arculatot a törökbecsei ravioli tésztakészítő üzem legújabb termékcsaládjának. A törökbecsei vállalkozás a Prosperitáti Alapítvány és a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Által lebonyolított vajdasági Rohonci Gedeon mentor program keretében újult meg. A zentai diákok által megálmodott Tiszanó márka nevű tészták már a boltok polcaira készülnek. Horváth Kátai Orhidea tudósít.
14: Új arculattal és márkával lép piacra a törökbecsei ravioli tészta készítő üzem. A hagyományos, tojásos jellegű házi tészták mellett a vállalkozás a mentorálási folyamat során elhatározta, zöldségekkel dúsított, valamint prémium, bronzkarcolt tészta családot bocsát ki. A Tisza központú, családi jellegre és olaszos hangzásra utaló Tisza márka névhez és csomagoláshoz a tulajdonos fiatalos, kreatív szemléletet keresett. Erős Oszkár, a ravioli tulajdonosa.
15: A vállalkozásomat azt még szüleim alapították a 90-es évek elején, a 2000-es évek közepén vettem át, és hát megörököltem ezt a vállalkozást, de arra törekszek, hogy egy magasabb szintre emeljem az egészet, és a mentorok ebben nagyon-nagyon sokat segítenek.
14: A koncepció az volt, hogy a mai fiatalok látásmódját vonják be a tervezésbe. A Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium művészeti szakos diákjai kiváló alanynak bizonyultak a feladatra. Összesen 11 pályamű érkezett be, amelyeket a tulajdonos és egy szakmai zsűri értékelt. Bakos Tímea, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium igazgatója.
16: Az iskolánk szempontjából nagyon fontos az, hogy jó kapcsolatot és jó együttműködést tartson fenn a környező szervezetekkel, egyesületekkel, cégekkel. Ezért is nagyon örültünk, akkor, amikor Lengyel László megkeresett bennünket ezzel az ötlettel, hogy a diákjaink vegyenek részt a ravioli cég arculattervezésének folyamatában. A diákok szempontjából is egy nagyon nagy lehetőség ez, hiszen elméletben nagyon sok mindent tanulnak, gyakorolnak, fejlesztik a készségeiket, viszont amikor a való életben egy valós helyzetben kell a tudásokat alkalmazniuk, akkor az egy egészen más megvilágításba helyezi mindazt a tudást, amit az iskolában megszereztek, és erre volt egy nagyon jó lehetőség ez a projekt, hiszen végig tudták követni az arculattervezés folyamatának minden egyes lépését.
14: A beküldött tervek közül kiválasztották a nyertes logót, csomagolást és a teljes formavilágot. A Rohonci mentorprogram keretében jelenleg 11 mentor dolgozik együtt 9 vajdasági élelmiszeripari vállalkozással, segítve szakmai és üzleti fejlődésüket. Lengyel László, mentor.
17: Program arról szól, hogy olyan családi vállalkozásokat válogattunk ki kezdet-kezdetén, akik minőségorientáltan prémium termékeket gyártanak, és ezt piacra hajlandók bocsátani. Tehát ennek a teljes folyamatát végig csinálják. És egy mentorcsapat foglalkozik ezekkel a családokkal, családi vállalkozásokkal, annak érdekében, hogy a termékfejlesztés és a piacra bocsátás minden folyamatát szakszerűen, minél kevesebb botlással és problémával megoldják.
14: Az eseményen átadták a pályázat díjait, a részvevő diákok pedig elismerő ajándékban részesültek. A kezdeményezés megmutatta, a fiatalok tudásukkal értékálló és hasznos dolgot alkothatnak. A Tiszamenti vállalkozás új összetételében és megjelenésében is prémium tészta családja az év végéig kerül a boltok polcaira.
18: Sport.
1: Szerbia elszenvedte a harmadik egymást követő vereségét a Nemzetek Ligájában, Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a német csapattól is a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A Görögország és Hollandia elleni kudarcok után Veljko Paunovic együttese a Bajor fővárosban is alul maradt. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. A pontos idő 12 óra 20 perc, híradónkat hallották.
18: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén továbbra is 21 fok van. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 3 és 6 fok között alakulnak, majd délutánra 23-25 fok közé melegszik a levegő.
19: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
20: Friss hírek minden órában.
21: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik. Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
22: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
23: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
22: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
23: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
22: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
24: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
25: Várom a postást.
24: Jön a nyugdíj?
25: Azt várhatom.
24: A számlákat hozzák.
25: Na azt nem várnám.
24: Hát akkor?
25: Ma hozzák a hét napot.
26: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
27: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Október 2-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 49 para, 100 forint 31 dinár 85 para, a svájci frank 125 dinár 83 para, az angol font pedig 137 dinár 92 para, az amerikai dollár 104 dinár 40 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Mozaik. A 107,1 MHz-en. Pszt. Érdemes fülelni.
1: Elérkeztünk a műsor azon pontjához, amikor a Pannoner TV műsorát vesszük jól szemügyre. Ez most sem lesz másképp, ha kíváncsiak arra, hogy mi minden lesz látható a TV képernyőn, a nap hátralévő részében, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától fit percek, aktív hétköznapok a Pannon televízióval, majd pedig Székely Gazda, egy mezőgazdasági magazin műsor lesz látható, és 17 órától pedig Pannon Gazda, benne pedig több érdekes téma is, hogy poros a föld, nehéz kezdés, új piacok, új lehetőségek, külföldi piacokon a vajdasági bárány, és a vadak és a vizek találkozójáról is beszámolnak a Pannon Gazdában, hiszen megnyílt a Loriszt Újvidéke. Megszokott időben 17 óra 30 perctől híradó, majd pedig azt követően közügyek hírháttér műsor lesz látható, utána Kalamár is, aztán 19 óra 30 perctől Pannon Gazda, ha lemaradtak volna 17 órakor, akkor 19 óra 30-kor bepótolhatják, 20 órától pedig híradó, majd zenezóna, jazz night, és végül pedig közügyek és híradó ismétlés lesz látható a Pannon televízió képernyőjén.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Gyorsan elrepült ez a fél óra, de tartsanak velünk a folytatásban, hiszen a hírek után egy velebiti eseményről lesz szó a műsorban, mégpedig a 13. Ajvár Bajvivó ajvárfőző versenyről, szervező mondja majd el a részleteket, illetve nemrégiben jött a hír, hogy Bicskei Armand, a Kosztolányi Dezső Színház új társulati tagja lett, vele is készült egy érdekes interjú, mindenképp tartsanak velünk.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Nem változnak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni literenként a következő 7 napban is. Az új árakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Topolya község önkormányzata meghirdette idei ösztöndíjpályázatát az egyetemi és főiskolai hallgatók számára, közölte Szatmári Adrián. A sikeres pályázók havi 8000 dináros támogatásban részesülnek. Topolya polgármestere közösségi oldalán azt írta, emellett külön ösztöndíjpályázatot hirdetnek a hiány szakmákat tanuló egyetemi hallgatók számára. Ebben a tanévben hiány szakmának számít az általános orvosi, a mesterfokozatú matematika tanári vagy oklevele matematikusi, a mesterfokozatú fizika tanári vagy okleveles fizikusi, valamint a mesterfokozatú német tanári vagy okleveles német tanári képzés. Az ezen szakokon tanuló sikeresen pályázó hallgatók havi 16 000 dináros támogatásban részesülnek. A pályázatok részletei, valamint a jelentkezéshez szükséges űrlapok Topolya község hivatalos honlapján érhetők el. A jelentkezési határidő pedig november 13-a.
4: Választások 2026.
3: Mitrovicára, Rúmára, Ürögre is, a Síd közelében lévő Marótra is ellátogatott csütörtökön este Alekszandr Vučić. Az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia választási lista vezetője a mitrovicai polgároknak elmondta, ők jelentik a garanciát arra, hogy Vajdaság és Koszovó Szerbia része maradjon, továbbá a szabad, önálló és független szerb politikai garancia is. Vučić kijelentette, hogy amennyiben a polgárok bizalmat szavaznak neki, és ő lesz a kormányfő, tisztességgel, szorgalmasan és hűségesen fogja ellátni feladatát. Vučić kampány körútján bejelentette, hogy az október 3-ai belgrádi rendezvényen ismertetni fogja, hogy milyen további intézkedéseket terveznek még. Temerinben Ágoston Andrással, a történelmi VMDK alapító elnökével, a VMDP korábbi elnökével egyeztetett dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írta, Ágoston szerepe a vajdasági magyar politikai érdekvédelem megteremtésében megkérdőjelezhetetlen. A 90-es években szerzett parlamenti tapasztalata aranyat ér. A bejegyzésben Pásztor úgy fogalmaz, Ágoston az utóbbi években mindig, amikor fontos volt, világossá tette, hogy támogatja törekvéseinket. Tanácsaira, meglátásaira most is kíváncsi vagyok, és továbbra is számítok rájuk, írja a VMS elnöke. A cél évtizedek óta ugyanaz, itthon, Vajdaságban magyarként megmaradni, boldogulni és erős képviseletet biztosítani közösségünknek, zárja bejegyzését dr. Pásztor Bálint.
4: Választások 2026.
3: Megemlékező sétát tartottak Újvidéken a vasútállomáson történt tragédia 23. hónapfordulóján. Az esemény csütörtökön este 8 órakor kezdődött. A megemlékezők a vasútállomáshoz vonultak és lerótták kegyeletüket a tragédia 16 áldozata előtt. 2024. november 1-én omlott le a vasútállomás előtetője. A megemlékezésen elhangzott, az idő múlik, de az áldozatok emléke nem halványul. 23 hónappal később is összegyűlünk, hogy emlékezzünk rájuk, és megőrizzük emléküket. A polgárok csütörtökön 11 óra 52 perckor is megemlékeztek az áldozatokról, a vasútállomásnál 16 perces csenddel tisztelegtek emlékük előtt.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 22 fok van, napos és meleg idő várható a nap hátralévő részében is, a csúcsérték a 25 fokot érheti el.
5: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
6: 107,1 MHz.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: 13 óra után járunk, most már köszöntöm a Topolyai Régió Rádió hallgatóit is. Az adásban egyébként technikus váltás is történt, Farkas Ervin után, mostantól Szabó Tibor ül a keverőpultnál. Műsorunk folytatásában pedig most egy különleges eseményre invitálom önöket. Velebiten idén is összegyűlnek az Ajvár szerelmesei. Holnap szombaton, azaz október 3-án már 13. alkalommal rendezik meg az Ajvár Bajbivó ajvárfőző versenyt. A részletekről Vránich Váradi Líviát, az önkormányzat munkatársát kérdezem. Szia Lívia, köszöntelek a Mozaikban!
5: Szervusz, kedves Panna, és sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
4: Hát egy hagyományos rendezvényről van szó. Egy kicsit beszélgessünk arról, hogy hogyan indult annak idején ez a rendezvény Velebiten.
5: Hát így, ahogy mondta, 13 évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon egyet tudok veled érteni, hogy egy különleges rendezvényről van szó, hiszen azért valljuk be őszintén, a környékünkön nem sok ajvár főzőversenyről tudunk. Különböző főzőversenyek vannak, de hát ajvárt kevesen főznek. 13 évvel ezelőtt először a Magyar Kanizsai Városháza előtt került megrendezésre ez a rendezvény a szerbiai nagy gasztronómiai karaván részeként. Ugyanis ez a rendezvény karavánként működik, és évente több 10, vagy ha úgy alakul, akkor 10-15 települést jár be. Különböző községek, különböző városok vannak ezen a térképen, egészen Dél-Szerbiától, ide az észak-vajdasági régióig, és mindenütt összegyűlhetnek az ajvár szerelmesei, akik egyébként nagyon talpra esett és jó házi urak és házi asszonyok, hiszen az ajvár elkészítéséhez bizony türelem és szakértelem is kell, ez nem egy egyszerű folyamat, több óra hosszás, aminek azért megvan a saját csinyabinja is. És amikor a Magyar Kanizsai Városháza előtt először ez megrendezésre került, utána Martonosra jutott a rendezvény, míg végül a harmadik évben már megtalálta helyét, és azt kell, hogy mondjam, hogy az otthonát, az Ajvár Bajvívónk, hiszen a velebitiek úgy fogadták ezt a rendezvényt, hogy rögtön a szívükbe zárták, nagyon szívesen részt vesznek a megmérettetésen, és nem csak versenyzőként, hanem látogatóként is. Ez az az alkalom, amikor én azt látom évről évre követve a rendezvényt, hogy összejönnek a baráti társaságok, és nem annyira a versenyzésről, vagy az elért helyezésről, vagy az ajándékokról szól a nap, hanem arról, hogy együtt vannak, hogy barátkoznak, hogy közösen töltik el az időt. Természetesen, akik kilátogatnak, azoknak azért lehetőségük van megkóstolni a készülő ajvárokat, amelyek közül bevallom őszintén egyik finomabb, mint a másik, meg hát, hogyha becsukod a szemed, akkor a sült paprika illata, hát az, ami azért egy olyan ajándékszámba tud menni, hogy érdemes kilátogatni, tehát holnap, október 3-án Velebiten az iskola mellé.
4: Hány csapat jelentkezett, ezt is el lehet mondani, hogy sokan jelentkeztek?
5: Ennek a rendezvénynek a keretei nem engedik meg a tömegességet, mégpedig a következő okból kifolyólag nem. A főzőhelyeket, a rendelkezésre álló és feldolgozásra szánt paprikát, az olajat, a cukrot, az üvegeket, amibe tölteni kell az ajvárt, ezt mind, ja, a tűzifát, ezt mind a szervezők biztosítják. És nincs részvételi díj. Ezért a rendezvény 10 főzőhelyjel épül fel minden évben. A 10 főzőhelyet pedig hát a velebitiek és az évek óta visszajáró csapatok vígansdalolva megtöltik, úgyhogy szabad főzőhelyünk nincsen, de éppen ezért a kilátogatók számára is javasolni tudom, hiszen egy rendkívül kellemes és otthonos rendezvényről van szó. És amit egyébként a főzőcsapatoknak magukkal kell hozniuk, azt mindig el szoktuk mondani, hogy hát egy jó fakanál, ami legalább a receptet tudja, de ha a receptet nem is, akkor jöjjön egy szakácsnő, vagy egy szakács, aki ismeri a titkokat, és az ajvár készítést, innyelbénnyet, és így el tudja készíteni a saját ajvárját a kapott alapanyagokból, amihez természetesen saját fűszereit is használhatja, bár megsúgom, az ajvárhoz nem sok fűszer kell.
4: És szakmai zsűri is értékeli akkor majd az ajvárokat? Tehát, hogy amik elkészülnek?
5: De még mennyire komoly szakmai zsűri. Mindig van közöttük olyan, aki a gasztronómiával foglalkozik, van közöttük élelmiszertechnológus, aki tudja, hogy a feldolgozásnak milyen folyamatai vannak, és azt hogy helyes végigvinni. Visszatérő zsűri tagjaink vannak egyébként, akik mindig szívesen vállalják a felkérést.
4: És biztos vagyok benne, hogy komoly szempontok alapján bírálják.
5: Igen, ahogy mert beszélgetni szoktunk velük az eredményhirdetés előtt, ők azért elmondják, hogy rendben van, hogy ránézésre is ki lehet szűrni, hogy melyik az ajvár, amelyik eleget tesz az elvárásoknak, de természetesen az összetétele, a kinézete, az állaga, és aztán mindenek előtt talán az íze az, ami meghatározza, hogy melyik ajvár lesz az igazán finom. Ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy az első három helyezett között szinte tökiottányi különbség van.
4: És ahogy említetted is, hogy miközben készül az ajvár, a látogatók sem unatkoznak, és elmondható akkor, hogy a család minden tagja feltalálja magát a rendezvényen.
5: Olyan helyszínen vagyunk, hogy sportpálya van mellettünk, úgyhogy ha úgy gondolják, akkor akár még a bőrt is tudják rugni a fiatalok, de én azt látom, hogy a helybéli gyerekek ezt a napot kifejezetten ünnepként élik meg, nagy társaság verődik össze, és mindig remek a hangulat.
4: Vránich Fáradi Líviának én köszönöm szépen a beszélgetést, jó hangulatot kívánok, és sok-sok finom ajvárt.
5: Így lesz, ebben biztos vagyok. Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. Keresek megvételre kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064 242 00 89-es számon. 064 242 00 89. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Élj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
5: I send my greetings to all your listeners, all your viewers, all the people that are tuning into this show. And just know that Sandokan is alive and well.

0: Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház új évada nem csak új előadásokat, hanem új társulati tagot is hozott. Bubos Dávid távozása után a KDS castingot hirdetett, amelyre Vajdaságból, Magyarországról, de még Kolozsvárról és Marosvásárhelyről is érkeztek jelentkezők. A 21 színész közül végül 5-öt hívtak vissza, a választás pedig a csókai származású Bicskei Armandra esett. A fiatal színész így mostantól a KDS társulatának tagjaként állhat színpadra, de hogy ki ő, miért jelentkezett és milyen érzés számára bekerülni egy új társulatba, erről kérdeztem nemrégiben a fiatal művészt.
3: Hát elsőnek is gratulálok. Milyen érzés, hogy te is tagja lettél a Kosztolányi Dezső Színháznak?
4: Köszönöm szépen, és elsősorban talán egy kicsit még hihetetlen, ugyanis hát még ugye az akadémián diák vagyok, és borzasztóan jó érzés, hogy ennyire megbíznak bennem, hogy a társulat tagjává választottak, és nagyon-nagyon örülök.
3: Miért ezt a pályát választottad? Hogyan lettél színész?
4: Hát igazából én már nagyon-nagyon kiskoromban is mindig ilyen szituációs gyakorlatokat erőltettem rá a többiekre, így már az óvodában is, meg minden ilyesmi. Meg emlékszek, hogy az óvis ballagáson, az utolsó műsoron én voltam a király, és hogy a többi óvis társam ott ültek külön, meg a kis trónon, a kis koronában. Ott ültem, hogy már akkor is ilyen kis, úgy látszik, voltak ambícióim. Azután elkezdtem szavalni, és azután mondták, hogy indul egy színjátszó csoport is, és én meg így néztem, hogy úristen, ezt így lehet. És azután még egy színjátszó csoport, meg még egy, és azután elkerültem Szabadkára, és itt is biztos voltam benne, hogy színjátszózni fogok. És hát azután így magától értetődő volt tulajdonképpen óvodában, és tényleg mindig, én akkor is azt mondtam, hogy színész leszek, vagy ha nem színész, akkor rendező.
3: És csak összejött, hiszen most az akadémián vagy, mint ahogy említetted, még van egy éved. Miért jelentkeztél a meghallgatásra? Hogyan jött az ötlet?
4: Hát amikor én megláttam, hogy színészt keresnek, egy az, hogy meglepődtem, mert ugye elég kevés munkahely van a fiatal színészek számára, és én tulajdonképpen ezt így nem is számoltam ezzel. Ez nem volt a pakliban tulajdonképpen, mindenhol be voltak telve a helyek, és én úgy gondoltam, hogy én majd szépen szabadúszni fogok, vagy saját projekteket fogok csinálni az akadémia után, és azután nyilván próbálkozok, meg nézem, hogy hova tudnék elmenni vendégjátszani. Viszont azután, amikor így jött ez a hír, hogy casting lesz, akkor én így úgy voltam, hogy muszáj menni, hogy kihagyhatatlan, mert ugyanis én már a gimiben is, én borzasztóan szerettem a Kosztolányi Színházat. Nekem egy ilyen ős színházi élmény volt tulajdonképpen, amikor elsőben ide eljöttem először, emlékszem szeptemberben, és ámultam, bámultam konkrétan, hogy így is lehet színházat csinálni ilyen formában is.
3: Emlékszel arra, hogy mi volt az első előadás, amit láttál?
4: A Csend című előadás volt, és eléggé formabontó volt. Úgy emlékszem, hogy ilyen szobákról szobákra mentünk, és nem is volt a végén taps. És engem ez nagyon meg is lepett, hogy nem volt a végén taps, és kérdeztem is ott a nézőket után, hogy most így vége, vagy ez az első felvonás volt. És ilyen tényleg ilyen kis színházi, alternatív színházi szűz fiúként beültem, és azután csak így két napig nem is tudtam megszólalni. Nagyon, nagyon imádtam, és azután is rendszeresen jártam. Jártam persze a Népszínházba is, de valahogy a Kosztolányi mindig be kell, hogy valljam, egy kicsit közelebb állt a szívemhez, és ezért is megint csak borzasztóan örülök, hogy itt mutathatom majd meg magam.
3: Beszéljünk egy kicsit a castingról. Több mint 6 órás volt a felvételi, ha lehet így fogalmazni, és 21-en jelentkeztek erre az állásra. Te hogyan élted meg?
4: Az első körben nem stresszeltem, kicsit meglepődtem, amikor láttam, hogy 21-en vagyunk, mert ugye hát mennek itt a háttérben az információk, és arra senki se számított, hogy ennyien leszünk. Viszont azután meg úgy voltam vele, hogy az akadémián is mindig ezt mondták, és tulajdonképpen mindig ez volt a legnagyobb veszőparipám, hogy ne gondold túl. Akkor meg volt a 3 szöveg, tulajdonképpen egy vers, egy monológ és egy dal, amit én természetesen begyakoroltam, és azután úgy voltam vele, hogy most nem fogok stresszelni, beszélgetek velük, és azután kijövök, és lesz, ami lesz. A második kör volt az, ami 6 óráig tartott valószínűleg, arra gondolsz inkább, mert ez is sokáig tartott, itt inkább többet vártunk a többiekre. Ott lenyomtunk egy edzést, ugyanis itt minden kedden és sütörtökön közös edzése van a társulatnak. Utána viszont ilyen szituációs gyakorlatokat kellett, hogy csináljunk, és 3 különböző etüdöt készítettünk. Mindenki saját magának teljesen szabad volt, egy megadott témát kaptunk, és az alapján kellett improvizálni, vagy egy mini jelenetet szerkeszteni.
3: Azért ez nem lehetett könnyű.
4: Én őszintén bevallva élveztem, az edzés része az nem volt annyira könnyű, mert nem vagyok a legjobb kondiban, de nyilván azt is lehet építeni és fejleszteni, és biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog, mert most a harmadik edzésen vagyok túl közösen a társulattal, és már most jobban érzem magam biztos, mint az elsőn. A szituációs gyakorlatokat pedig én meg mindig szerettem, szóval nekem ez nem is azt mondom, hogy nem volt kihívás, hanem így jó, valami impulzus, valamit kaptam, és akkor azután ezen dolgoztam ott.
3: Mikor tudtad meg, hogy téged választottak?
4: A második kör után elindultam haza vonattal Csókára. Ugye ide jártam középiskolába, és én nagyon sok időt töltöttem azon a vonaton, és így gondolkodtam is, hogy jaj, de szép lenne itt megtudni. De azután meg játszottam egy ilyen kis telefonos játékot, hogy ne gondolkozzak, mert ilyenkor tényleg annyira túlpörög az agyam, és izgulok, és hogy nem szabad most egy picit. És észre sem vettem, hogy megkaptam az e-mailt, hanem a kedves osztálytársaim, Nagy Evelin és Pastik Nóra hívtak, így nézem, hogy úristen, mi történik itt, most mit akarnak, és így csak így beleszóltak a telefonba, hogy jaj, úristen, gratulálok, én meg így néztem, hogy micsoda, bocsánat, akkor most köszönöm szépen, úristen, köszi lányok, szeretlek benneteket, imádlak, és akkor így letettem, és muszáj volt megnéznem, hogy igaz-e, és igaz volt, és nem átverés volt, és rögtön hívtam anyukámat, rögtön hívtam a tanáraimat, és borzasztóan örültem.
3: Egy összeszokott társulatról van szó. Hogyan fogadtak téged?
4: Még ugye a próbák nem kezdődtek el, viszont nagyon támogatóak, és az edzésben is talán egy kicsit még le vagyok maradva hozzájuk képes, de nagyon türelmesek, és nagyon, nagyon segítőkészek, meg próbálnak segíteni, hogy könnyebb, hogy bírod jobban, mire kell gondolni, mit tudom én, miközben tartod a plenket, és már esel össze, mert még nem bírom úgy csinálni őszintén, mint ők. De nagyon türelmesek és segítőkészek, és kegyetlenül várom a közös munkát.
3: Lehet már tudni, hogy melyik előadásban fog látni a közönség?
4: Most lesz ugye egy bemutató, október 10-én azt hiszem, Puskás Zoltán rendez. Ebben még nem vagyok benne, hanem azután a következő produkcióban, aminek a próba folyamata novemberben kezdődik, és azután decemberre van ütemezve a bemutató. Ez Kafka művei alapján fog készülni, ami egy borzasztó izgalmas anyag, és nagyon örülök, hogy dolgozhatok velük, és hogy itt fogok dolgozni tulajdonképpen. Meg a rendezőnek is, Bélai Marcell lesz a rendező, aki itt rendezte a Marxot, és ez is egy kiváló előadás volt, úgyhogy nagyon örülök, és csak jókat hallottam a próba folyamatról, úgyhogy nagyon örülök.
3: Én a legjobbakat kívánom neked, nagyon sok sikert és nagyon jó munkát kívánok.

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Mozaik műsorunk végéhez értünk, hamarosan hírek, a folytatásban pedig mérleg lesz hallható itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A női egyenjogúság és a gazdasági élet megváltozásának összefüggései kerülnek fókuszba. Mészáros Zoltán történész elemzővel készült interjú. Majd 15 és 16 óra között a napindító kiemelt témáit ismételjük. Ha lemaradtak volna délelőtt a műsorról, van pótlásra mód. Továbbá 16 órakor híradó, majd pedig forog a körhinta, Vágó Kriszta számít a figyelmükre. Jobbnál jobb slágerekkel érkezik, és minden, ami fontos és érinti önöket, arról beszámol majd. A Mozaik csapata viszont mára búcsúzik, az adásvezető technikus Szabó Tibor még itt marad önökkel, és figyel a műsor gördülékeny menetéért. Én viszont megköszönöm megtisztelő figyelmüket, szép délutánt és jó rádiózást kíván önöknek, Csernai Panna, a viszonthallásra.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. 1500 kérelem érkezett be a havi 65 ezer dináros támogatásra. Ezt az összeget azok a szülők igényelhetik, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. Daniel Igrec, a munkaügyi foglalkoztatási, veteránügyi és szociális minisztérium munkatársa a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, ennek a törvénynek köszönhetően ezek a családok először váltak láthatóvá a rendszer számára, és a törvény alapján jogosultá válhatnak pénzbeli támogatásra, nyugdíj és rokkantsági, valamint egészségbiztosításra, továbbá egyéb kedvezményekre is. Emlékeztetett, a kérelmet kétféle módon lehet benyújtani, elektronikusan vagy személyesen az illetékes szociális központban. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap.
5: Választások 2026.
4: Több mint 70 ezer kérelmet bírált el a Köztársasági Választási Bizottság a külföldön történő szavazással kapcsolatban, jelentette ki Vladimir Dragás. A Zöld Baloldali Front által delegált tag elmondta, a legutóbbi választásokon összesen mintegy 40 ezer ilyen kérelem volt. Emlékeztetett arra, hogy holnap jár le a külföldön élő szerb állampolgárok szavazási kérelmeinek elbírálási határideje, ugyanakkor nem ismert, hogy hány kérelem maradt még választ nélkül. Dragás arra figyelmeztetett, hogy azok az állampolgárok, akiknek a kérelmét holnap a munkaidő végéig nem bírálják el, nem élhetnek külföldön választójogukkal. Az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű választási lista jelöltjei között három magyar is szerepel, köztük Beszédes Nagy Andrea. A Szabadkai Magyar Rádió stúdiójában elmondta, a céljuk az ország működésének és a közbiztonságnak a javítása. A programban egyebek mellett független ügyészségi rendőrség létrehozása, az oktatás korszerűsítése, valamint az élelmiszerárak rendezése is szerepel. A jelölt kiemelte, az általános és középiskolás diákok számára ingyenes tankönyveket szeret biztosítani, a kisebbségi nyelvű tankönyveket pedig időben már a tanévkezdés előtt elérhetővé tennék. A program további részei között a kisebbségi jogok és a környezetvédelem is szerepel.
5: Választások 2026.
4: Csoportos létszámleépítést jelentettek be a magyar közmédiánál. Az átszervezés során munkaköröket szüntetnek meg, vagy alakítanak át, és csökkentik az alkalmazottak számát. Az elbocsátások olyan dolgozókat is érinthetnek, akiket korábban már felfüggesztettek a munkavégzés alól. A leépítés pontos nagysága egyelőre nem ismert. A jelenleg mintegy 2000 embert foglalkoztató közmédiánál legalább 30 dolgozó elbocsátása esetén kell csoportos létszámcsökkentést bejelenteni. Az elmúlt hónapokban egyébként több vezető is távozott a magyar közmédiától. Egyetemi karok is csatlakoztak Franciaországban a középiskolások tiltakozó mozgalmához. A diákok a tanárhiány miatt tiltakoznak, emellett több forrást, felújított iskolaépületeket és megfelelő tanulási körülményeket követelnek. A hatóságok országszerte mintegy 900 megmozdulást regisztráltak, és csaknem 2000 rendbontót vettek őrizetbe. A tiltakozások több helyen erőszakba torkoltak és összecsaptak a rendőrökkel. A hatóságok szerint mintegy 300 rendőr és csendőr sérült meg. A középiskolások tiltakozása szeptember 21-én kezdődött egy Párizshoz közeli gimnáziumban a tanárhiány miatt. Ott a megmozdulás elérte a célját, ugyanis az intézménybe szerdán három új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 22 fok van, holnap folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 3 és 6 fok között alakulnak, majd délutánra 23-25 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete.

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztő Szabó Hangyaterészt hallják. Mai műsorunk vendége Mészáros Zoltán történész elemző, aki egy igen érdekes témát vetett fel, minek után mióta a nők helyzete teljesen megváltozott, és szeretnénk, hogyha erről nekünk történelmi szempontból és történelmi háttérrel megerősítve tudna néhány érdekes dolgot mondani. Például az emancipáció, az hogyan alakult ki a nőknél? Csak úgy jött magától, vagy ezt tanulták?
3: Nem. Az emancipáció akkor bontakozott ki, amikor világossá vált, hogy a nők minden olyan munkát meg tudnak csinálni, mint a férfiak, és ez nagyjából az 1910-es és 20-as évekre tehető, körülbelül az 1950-es évekre már eljutottunk odáig, hogy a nők és a férfiak egyenrangúan és azonos számban vesznek részt a munkavilágában, és ennek messze menő következményei vannak a társadalomban. Például az, hogy nem születik elég gyerek.
2: Ez az egyik, a másik az, hogy ugyanazért a munkáért a nők még ma sem, tisztelet a kivételnek, a 21. században se kapják meg azt a bért, amely a férfiakat illeti meg egy ugyanolyan munkáért. Ez is egy igen érdekes kérdés, amit érdemes volna boncolgatni, de talán most az egyik legégetőbb kérdés Európában, meg egyáltalán világon az, hogy előregedik a társadalom. Ez innen ered?
3: Igen. Ugyanis az 1914 előtt a családok olyanok voltak, hogy egy keresős család. Tehát a férfi dolgozott, és a nő pedig együtt tartotta a családot. És az első világháború után ez megváltozott, és utána az ipari kapitalizmus úgy alakította a béreket, hogy az 1950-es évekre már egy család nem nagyon tudott megélni, hogyha nem volt kétkeresős. Ez azt jelentette, hogy a hölgyeknek is el kell menni munkába, és felvetette azt a kérdést, hogy ki marad otthon a gyerekekkel. Ezen kívül a különböző munkákban kialakult egy aránytalanság, amelyre ön is rávilágított, vagyis az, hogy a hölgyek kevesebbet kerestek. És fokozatosan például a tanári munka az egy női munka lett. Mert rájöttek arra, hogy jobb úgy megoldani, hogy hölgyeket alkalmaznak. Akkor az orvosi munka, a fogorvosi munka, és egyre több ilyen munkakör vált női munkává. Nos, ez nem azért vált női munkává, mert annyival jobban csinálnák, hanem azért, mert ezekben a munkakörökben eleve kevesebb pénzért lehetett hölgyeket foglalkoztatni.
2: Ugye a textilipart már ne is említjük.
3: Igen, igen, igen.
2: Hogyan fejlődött ez tovább, ami az emancipációt illeti, azt kell mondjam, mert hogy feminizmus is fölütötte a fejét. Rájöttek a nők nagyon hamar, hogy ez kicsit kitriblizték őket. Hogyan próbálták mindezt kompenzálni a nők, illetve a férfiak? Hogyan oldódott ez meg a történelem során?
3: Hát ez nem oldódott meg,
2: sehogy.
3: És most már nagyon benne vagyunk az egyszerű utánpótlás hiányában. Tehát olyan államok, amelyek egészen fejlettnek számítanak, mint amilyen Japán és amilyen Dél-Korea, körülbelül 0,7-szeres mutatóval rendelkezik. Ehhez tehát el kell, hogy mondjam, hogy egy társadalom, hogy stabil maradjon, az kellene, hogy a nők 2,1, illetve 2,3 gyereket szüljenek, és hát ez a lemaradás itt Japán és Korea esetében kétharmados, ami egy hatalmas szám. De mondjuk Európa bezzeg országában, Norvégiában is ez a szám körülbelül 1,5-1,6, vagyis egy harmad gyerek hiányzik, és én ennek az okát a mai ipari kapitalizmus filozófiájában keresem.
2: És pedig?
3: És pedig az, hogy a mai kapitalizmusban egy versengés folyik. Na most ki az, aki úgy tud versenyezni, hogy képletesen szólva még egy gyermeket is a kezében tart? Tehát lehetetlen helyzetbe állították a családokat. Úgy látom, hogy igen, mindenki tud mondani 3 gyerekes, 5 gyerekes, 7 gyerekes családokat, de ezek a kivételek. Tehát egy átlagos család nem bír, nem tud, vagy nem akar ellátni 2 vagy 3 gyereket. 10 hölgynek kellene 21-et vagy 23-at szülnie. Ennek számos akadálya van. Például a munkaidők. Nincsen olyan óvoda, meg olyan iskola, ahol mondjuk reggel 4-től este 11-ig fogadnák a gyerekeket. Pedig vannak ilyen munkaidők. Akkor régebben ugye az volt, hogy a gyerekek közel jártak iskolába, elmentek egyedül, és ennyi. Ma már nincs, ma már a gyerekek többségét autóval kell vinni. Régebben úgy volt, hogy a gyerekek ellátása az viszonylag olcsó volt. Tehát egy cucli, vagy egy ilyen kis csörgő játék, vagy valami. Ma már ez nincs. Tehát, hogyha valaki egy ilyen maximális minőségű játékot, vagy kelléket akar venni, akkor azért mélyen a zsebbe kell nyúlni. Ma már a munkaszerződések olyanok, hogy az esetek nagy részében a hölgyek elveszítik a munkahelyüket, hogyha gyereket vállalnak. Tehát sorolhatnám még az okokat, de azt hiszem, hogy ebből is látszik az, hogy a nők és általában a családok egy ilyen kényszerhelyzetben vannak. És Magyarországon Kopp Mária, pszichológus, kutatta ezt a kérdést, és azt látta, hogy a vágyott gyermekek, tehát azok a gyermekek, akikre úgy gondoltak a hölgyek, hogy meg akarják őket szülni, nem születtek meg, hanem helyettük kevesebb született, 1-vel vagy 2-vel kevesebb született. És akkor így van Magyarország is azzal, hogy náluk is olyan körülbelül 1,5 a teljes termékenységi mutató.
2: Nálunk meg talán még rosszabb.
3: Nálunk egy tizedessel jobb, nálunk 1,6.
2: Hihetetlen.
3: Tehát minél iparosodottabb egy társadalom, annál kevésbé születnek gyerekek. De nézzük meg, hogy ez az iparosodás mit jelentett nekünk.
2: Előtte szeretném, ha letisztáznánk. Nézzük meg a nők szempontjából, hogy mit hozott számukra ez az iparosodás, amelyet a tanár úr ki fog fejteni. Nem vállalnak 20 évesen gyereket a fiatal nők, hanem sokkal később, mert először karriert építenek. Ez az egyik tényező. A másik pedig az, hogy minél később születik meg az a bizonyos tervezett gyermek is, már nem biztos, hogy lesz idő, tehát a nőnek az életkorát illetően lesz idő arra, hogy egy testvér is szülessen, tehát így maradnak az egykékén, azt hiszem. És hát legyünk azért őszinték, ahogy a férfiak szeretnek karriert építeni, úgy szeretnek a nők is. Szeretnek vezető pozícióban lenni, jól kereső munkákat vállalni, és akár terepi munkát is vállalni, ami egyértelművé teszi, hogyha nincs nagymama szolgálat, akkor bizony a gyereket nincs hol hagyni, akkor inkább meg se születik. Sőt, azt mondják bizonyos pszichológusok, hogy divat lett gyermektelen házasságok élni. Na most akkor ennek a gazdasági következménye mi?
3: Ennek először is egy demográfiai következménye van, amit halál biztosan lehet mondani, ugyanis a demográfia az a társadalomtudomány, ahol a matematika az mindig bejön. Tehát ez azt jelenti, hogy 30 éven belül a lakosok száma az 1/4-del vagy 1/5-del csökken, mondjuk, hogyha Európát nézzük. De nézzük meg, hogy ez az ipar fejlődése mit hozott és kinek hozott. Például bemegyünk egy boltba, és sort kell állnunk. Miért? Azért, mert csak 1 vagy 2 pénztárgép dolgozik. Pedig vannak már nagyon gyors eszközök, ugye, amit kivétel nélkül használnak, ám kinek hozott ez jót? Az ellátási lánc tulajdonosának. Ugyanígy megnézhetjük például a futószalagok mellett dolgozókat. Ugye most már nem kell férfi erő, hogy kicsavarja meg, becsavarja a csavarokat. Hát van ott egy olyan csavarpisztoly, és akkor azzal lehet csavarni. Nem kell nagy erő, hogy beépítsék a motorokat, mert van ott egy emelő, amelyet csak egy lánc meghúzásával lehet.
2: Magyarul nők is vállalhatják ugyanazt a munkát.
3: Igen. Ezen kívül kialakult egy olyan szektor, ahol szinte csak férfiak dolgoznak, és szinte csak megalázó és lenézendő munkákat, ez az építőipar. Tehát az építőipar az, ahol még azért kell talicskázni, meg ilyesmit, és ott általában férfiak dolgoznak, hát ezek a férfiak fizetése, ez nem parti képes. Tehát ugye ők kiesnek ebből a lehetőségből, hogy feleségük legyen, és ugyanígy vannak azok a hölgyek, akikről beszélt, tehát hogy karriert akarnak, és vezetői pozíciókba akarnak, ők pedig a másik széléről esnek ki. Ezen kívül, ha megnézzük a lakások átlagos méretét, akkor azt látjuk, hogy bizony ezeknek a méretét csökkentik, és olyan 40 és 50 négyzetméter közöttiek ezek a lakások.
2: Itt három gyerek nem fér el.
3: Ott három gyerek nem fér el, így van, sőt, még kettő sem nagyon. Tehát egyszerűen az egész rendszer összejátszik. Tehát mintha az lenne a rendszernek a célja, hogy ne is szülessenek meg a gyermekek.
2: És a hosszú távú következménye ennek mi lehet? Mit mutat a történelmi tapasztalat?
3: A történelmi tapasztalat az azt mutatja, hogy azokban a korszakokban volt harmonikus vagy lehetséges a gyerekek vállalása és felnövekvése, ahol a hölgyek otthon maradtak. De most a történelemben olyan, hogy visszaút nincs. Tehát mindig csak előre tudunk menni, és én nem tudom, hogy ezt hogy kellene javítani, de az biztos, hogy az egész társadalomnak alkalmazkodni kellene ahhoz, hogy megszülethessenek azok a gyerekek, amelyek a társadalom fenntartó képességét meg tudják tartani.
2: Hát nem túl pozitív a vége ennek a beszélgetésnek.
3: Egyáltalán nem az.
2: Mert hogy kiúttalanság látszódik csak, ugyanakkor szükség volna megtalálni minél előbb, mert egyszerűen tönkre mennek a társadalmak.
3: Igen, és nagyon elgondolkodtató az, hogy ezen nem gondolkodnak megfelelő módon. És a gazdaság főleg nem gondolkodik, őket az érdekli, hogy legyőzzék a konkurenciát, verseny van.
2: Nőkkel vagy férfiakkal, mindegy.
3: Mindegy, igen. A politikusok pedig túl kevés ideig maradnak hatalmon. Ők olyan négy évekbe gondolkodnak. Ez a dolog pedig egy 30 éves periódusban termeli újra magát. És ennek két következménye lesz. Az első következmény a munkapiac. Ezt már látjuk is. Tehát Németországban, Svédországban, ugye az Európa mondjuk úgy, hogy szerencsés felébe szükség van munkaerőre, és ezt a munkaerőt valahonnan külföldről beszerzik. De a demográfiai mutatók azt mondják, hogy lassan Észak-Afrika sem lesz demográfiailag növekvő társadalom, és csak a szubszaharai Afrika lesz majd.
2: És India?
3: Indiánál is látszik az, hogy körülbelül 2050-re ott is átáll a társadalom egy fenntartó rendszerre, majd utána elkezd csökkenni ez a rendszer.
2: Kínában pedig ugye tilos sok gyereket szülni.
3: Kínában most már bedobták a gyeplőket, most már lehet kettőt, hármat is szülni, de nem akarnak. Tehát a jólét nem akarnak. És én nagyon furcsának tartom azt, hogy jóléti államnak nevezik azokat az államokat, amelyek iparilag fejlettek, és rengeteg mindent gyártanak. Viszont ezekben a jóléti államokban az sem lehetséges, ami ahhoz kellene, hogy ezek az államok működőképesek lennének. A legfőbb gondnak azt látom, hogy a politikusok nem mernek bizonyos lépéseket megtenni. Tehát például a bankokban mindenhol tömeg és sor látható. Az üzletekben sorok láthatóak. Még
2: nincs munkaerő magyarul.
3: Nem csak ez, hanem a gazdaság és az ipar, az felvehetne még embereket, de nem vesz fel. És ráadásul abban az abszurdumban is benne vagyunk, hogy a nagymamák, a nagymama korú nők, meg a nagypapa korú férfiak nem lehetnek nagymamák és nagyapák, mert dolgozniuk kell. Másrészt meg a fiatalok nem tudnak elmenni dolgozni, mert nincs szüksége a gazdaságnak munkaerőre. Akkor felmerül a kérdés, hogyan lehetne pótolni az esetleg nyugdíjba menő nagyapákat és nagyanyákat.
2: És hogyan lehetne rávenni a fiatalokat, hogy vállaljanak gyerekeket?
3: Hát igen, elegendő lakást építeni, elegendő nagyságú lakást építeni, stb. Gyakorlatilag akkor lehetne arról beszélni, hogy fenntartsa magát egy társadalom, hogyha a dolgok, az idők, a szünidők átmennének egy változáson, amely egy családbarát, vagy még jobban fogalmaz, a gyerekbarát módon tudnának működni.
2: Reméljük, hogy ez egyszer a gazdasági szakemberek és a társadalmi politikai szakemberek, illetve a pszichológusok, pszichiáterek megbeszélése kapcsán egyszer csak felszínre kerül, és megtalálják a megoldást.
3: Sajnos én nem látom a reményt, ugyanis a kapitalizmus az marad, és a verseny az marad.
2: És ennek rendelnek alá mindent.
3: Igen.
2: Akár a gyerekvállalást is.
3: Igen.
2: Köszönöm szépen Mészáros Zoltán tanár úrnak, elemzőnek, hogy ezt egy kicsit tudatosította bennünk. Valahogy tudjuk, de tudatosítás sosem árt. És mégiscsak a remény hal meg utoljára, hát ha tud valami változás bekövetkezni, ha már nem mostanában, hanem egy későbbi időszakban, amikor a jóléti társadalom nem ritkítja a gyermekek számát, hanem növeli. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
3: Én is köszönöm a kívást.
2: A műszaki munkatárs Masa Dávid nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Teréz, a viszonthallásra.
0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: Reklámot hallottak.

0: 107,1 MHz-re. A hangszórók mellett tessék vigyázni!
1: Énekelsz egy régi nótát, és azt mondod, sokért nem adnál.

0: Tartson velünk minden hétköznap.
1: Ébredjen velünk.
0: Napindító.
2: A vajdasági magyarságot érintő témák,
3: közérdekű információk,
0: mozaik. Velünk teljes lesz a kép.
4: 16.30-tól 20 óráig.
5: Körhinta. Pörögjenek velünk.
6: 107,1 MHz.
7: Reggeltől estig.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Régi zenék, új információk.
1: Fedezze fel a kettőt együtt.
0: A 107,1-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: 15 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
0: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
2: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Október 11-ig meghosszabbította a kőolaj származékok jövedéki adójának ideiglenes csökkentéséről szóló döntését a szerb kormány. Az előző határidő október 4-én járt volna le. A módosított határidő értelmében az olmozott benzin jövedéki adója 57,41 dinár lesz literenként, az ólommentes benziné 54 dinár literenként, a gázolaj ára pedig 55,53 dinárba kerül literenként.
5: Választások 2026.
4: Új függönnyel ellátott szavazófülkéket is használnak az október 25-én esedékes előrehozott köztársasági parlamenti választásokon Szerbiában. A köztársasági választási bizottság korábban 30 ezer ilyen fülke beszerzéséről döntött. Az új fülkék mellett egyes szavazóhelyeken a korábban használt kartonparavánok is megmaradnak. A RIK új szabályai szerint a paravánokat úgy kell elhelyezni, hogy más választók, a szavazóbizottság tagjai és a megfigyelők se láthassák, hogyan tölti ki a választó a szavazólapot. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli idén a Moravicai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ebből az alkalomból látogatott el az egyesülethez Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, aki megtekintette a nemrégiben vásárolt tűzoltóautót is. A látogatás során felkereste Kassa Attila helyi asztalos műhelyét, valamint Szilágyi Klaudió fiatal gazdálkodó gazdaságát is. Mindkét vállalkozás különböző támogatásoknak köszönhetően tudta fejleszteni tevékenységét és növelni versenyképességét. Juhász Bálint kiemelte, ezek a beruházások is jól példázzák, milyen jelentős szerepe van a magyar érdekképviseletnek a vajdasági magyar közösség életében, valamint a helyi vállalkozások és gazdaságok fejlődésének támogatásában.
5: Választások 2026.
4: Topolya község önkormányzata meghirdette idei ösztöndíj pályázatát az egyetemi és főiskolai hallgatók számára, közölte Szatmári Adrián. A sikeres pályázók havi 8000 dináros támogatásban részesülnek. Topolya polgármestere közösségi oldalán azt írta, emellett külön ösztöndíj pályázatot hirdetnek a hiány szakmákat tanuló egyetemi hallgatók számára. Az ezen szakokon tanuló, sikeresen pályázó hallgatók havi 16000 dináros támogatásban részesülnek. A pályázatok részletei, valamint a jelentkezéshez szükséges űrlapok Topolya község hivatalos honlapján érhetők el. A jelentkezési határidő november 13-a. Nem változnak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni literenként a következő 7 napban is. Az új árakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé, a töltőállomásokon pedig a közzétételt követően alkalmazniuk kell.
2: Sport.
4: Szerbia elszenvedte harmadik egymást követő vereségét a Nemzetek Ligájában. Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a német csapattól is a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A Görögország és Hollandia elleni kudarcok után Veljko Peunović együttese a bajor fővárosban is alul maradt. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat.
2: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 23 fok van, holnap folytatódik a napos, száraz idő. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 3 és 6 fok között alakulnak, holnap a csúcsérték 23 és 25 fok között alakul.
6: Egy óra múlva is csak a legfrissebbek.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Kedves hallgatóink, ma van az alkoholmentes világnap, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az alkoholfogyasztás egészségügyi, társadalmi és családi következményére, valamint az alkoholmentes életmód előnyeire. Szabadkai Magyar Rádió is foglalkozik a témával, de egy kicsit másként. Az alkoholfüggőség kerül a középpontba. Meghívtuk Rizdáncs Tünde mentálhigiénés szakembert, képződő családterapeutát, akit itt köszönhetek a stúdióban. Köszöntöm még egyszer.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
1: Hát akkor, ha már függőség, akkor beszéljünk egy kicsit az alapokról. Mikor, hány éves korunkban alakul ez ki jellemzően az emberekben? Hogyan alakult ki? Általánosságban a függőségről beszélünk.
2: Én ezt egy picit megelőd, vagy egy kicsit hátrébb lépve beszélnék erről, ugyanis nagyon gyakran összemosódnak a fogalmak, hogy az alkoholfogyasztás, vagy a problémás alkoholfogyasztás, és az alkoholfüggőség, vagy ahogy mostanában hívjuk, az alkoholbetegség, azok nem ugyanaz a kategória. És ugye a függőséget, és ezt így szögezzük le előre, nem pusztán a mennyiség elfogyasztása határozza meg, hanem az, és akkor itt tudok válaszolni a kérdésére is, hogy milyen szerepet tölt be az alkohol az életben, mennyire kontrollálható a fogyasztás, és folytatódik-e ez a káros következmény akkor is, hogyha hozok egy döntést, hogy akkor én most, nem tudom, tartok egy száraz novembert, van is egy ilyen akció, hogy száraz november, tehát egész novemberben akkor ne fogyasszunk alkoholt, és hogy a kérdésére konkrétan válaszoljak, hogy az alkoholfüggőség az általában nem egyik napról a másikra alakul ki. Nagyon sok összetevője van annak, hogy kiből válik végül alkoholbeteg. Ennek van biológiai, pszichés, családi és társadalmi tényezők, amik így tulajdonképpen együtt hatnak. Nagyon nagy kockázatot jelenthet az öröklött sérülékenység, tehát ugye ez, amit ha már van alkoholbeteg a családban, akkor ez azért egy, hogy is mondjam, veszélyeztetettségi faktor. Ugyanígy ilyen veszélyeztetettségi faktor lehet a családi minta, tehát nem kell, hogy alkoholbeteg legyen, de mondjuk teljesen normalizálódik az a családon belül, hogy alkoholt fogyasztunk, illetve a korai alkoholfogyasztás megkezdése, a kortárs hatás, ezt azért nyilván nem hagyhatjuk ki, ha tartós stressz és ennek a maladaptív kezelése, tehát amikor a stresszt nem adaptív módon kezeljük, hanem tulajdonképpen csak elnyomjuk. A veszteségek, a szorongások, a nehéz érzelmeknek a ilyenfajta megküzdése, ez mind-mind ilyen pici puzzle-ként, de hozzájárulhat a függőség kialakulásához.
1: És említette, hogy nem annyira a mennyiség az, ami fontos elsősorban, vagyis hát nem csak az befolyásolja, de akkor mégis kiszámít, fogalmazunk akkor így, alkoholbetegnek mennyit, milyen gyakran kell ahhoz fogyasztani, hogy azt mondjuk valakire, hogy ez...
2: Egy picit máshonnan közelíteném meg, mert nem a mennyit és mikor, hanem az, hogy kinél van a kontroll. És ez lesz az, igazából a perdöntő az alkoholbetegség diagnózisban, ugyanis kezdetben az ember használja az alkoholt, és az idő múlásával, tehát valamilyen célra, és ez is egy fontos szempont, és később pedig az alkohol kezdi használni tulajdonképpen, vagy az ő kezdi szervezni az egyén életét, és akkor innentől kezdve beszélünk arról, hogy itt függőség van, és itt a mennyiség az tulajdonképpen az idő múlásában, tehát legalábbis a tapasztalat ezt mutatja, az nyilván mindig növekedni fog, hisz ugyanannak a hatásnak az eléréséhez azért meg kell toldanom azt a mennyiséget, és hát végső soron így akár egy meghökkenő mennyiségig is el lehet jutni, amin még úgy látjuk, hogy az illető funkcionál.
1: Azért érdekes, mert ugye azt mondta, hogy egyre több mennyiség kell, de valószínű azért, mert a szervezet egy idő után hozzászokik.
2: Pontosan.
1: Ahhoz az alkohol mennyiséghez, és akkor már egy picivel több kell ahhoz, hogy ez funkcionális legyen, és valóban ez a funkcionalitás dolog, ez érdekes, mert hogyha színészeket említünk, Richard Burton is többek voltak, akik úgy tudtak a színpadon létezni, vagy legalábbis saját elmondásuk szerint csak úgy, hogyha legalább egy liter vodkát az előadás előtt, közben és után elfogyasztottak, és igazából nem is lehetett rajtuk látni, így a külső szemlélő nem vette észre, hogy bármi bajuk is lenne, normálisan funkcionáltak ők.
2: Igen, ezt úgy hívjuk, hogy funkcionális alkoholbetegség. Tehát, hogy nagyon sokszor az a tévhitél, hogy aki alkohol, vagy alkoholista, ugye a köznyelvben, vagy alkoholizmusban szenved, vagy alkoholbeteg, az ugye folyamatosan ittas állapotban van, hogy így szétcsúszik, vagy, tehát ugye a részegséget párosítjuk gyakran ezzel, de azért a valóság pedig az, hogy azok is alkoholbetegek, akik, és hogy ugye emiatt jelent ez ekkora társadalmi problémát, akiknek látszólag akik látszólag normálisan tudják vinni az életüket, azaz funkcionálnak. Tehát ellátják a munkahelyi feladataikat, ellátják a családi szerepeiket, de hogy ezt mind úgy tudják megtenni, hogy időközben alkohol hatása alatt vannak, és hogy ez igazából nem csökkenti annak a veszélyét, amiben ők vannak. Ez a funkcionális alkoholfogyasztás azért egy ilyen kulturálisan beleágyazódott, és ez nagyon fontos erről is beszélni, hogy miért ekkora probléma az alkoholizmus. Azért, mert ez társadalmilag és kulturálisan egy elfogadott, tehát az alkohol maga egy elfogadott, legalábbis ezen a vidéken, elfogadott szer. Nyilván a hallgatók, hogyha körbenéznek, akkor azért biztos, hogy akad a ismeretségi, családi, baráti körben olyan, aki pálinkát főz, aki bort termel. És önmagába véve nem ez a probléma, csak hogy ugye ez sokkal inkább elérhető mindenki számára, hozzáférhető, aki 18. életévét betöltötte, de nyilván tudjuk, hogy ennek is vannak ugye kiskapui, legális, tehát az ráadásul ugye Szerbiában még csak nem is zéró tolerancia van az autóvezetést illetően, vagy a közlekedést, hanem azért valamennyit lehet, akkor ennek megy a sakkozása, hogy akkor mennyi az annyi, vacsora előtt, vacsora után, tehát hogy tulajdonképpen ez egy picit, vagy nem is olyan picit, tehát a társadalmilag azért egy kicsit így szemet hunyunk e fölött. És hogy ettől igazából, hát nem szívesen mondom ki ezt, de hogy megágyazunk azért ennek a történetnek, hogy akár a funkcionális, de akár a nem funkcionális alkoholbetegség ki tudjon alakulni.
1: És van egy ilyen dolog is, azt mondta, hogy egy idő után már az alkohol az, ami befolyásolja az embert, és ő kezd irányítani, de vannak azok az illetők, akik ilyen, úgy is szokták mondani, hogy parti vagy hobbi alkoholisták, ha van ilyen kifejezés, már itt kijavít biztosan, amikor mondjuk egy-két hétig, egy hónapig nem isznak semmit, és utána jön egy összejövetel, jön egy baráti társaság, és akkor mindent is elfogyasztanak, utána egy-két napig arra gondolnak, hogy ezt nem kellett volna, aztán megint egy-két hétig semmi, és megint jön ez az időszak.
2: A szomorú ebben az igazából periódikus alkoholfogyasztóknak hívjuk, vagy alkoholbetegségnek hívjuk, hogy nem egy-két nap az, amikor nem. Tehát, hogy vannak tiszta időszakok, és aztán történik valami, akár egy buli, de akár egy nagyon, vagy egy nehezebb élethelyzet, amikor megint az alkohol elkezdi szervezni az életet, akkor ugye ebből valamilyen módon visszakavarodik, de hogy tulajdonképpen azt kell megvizsgálni, hogy mi a megküzdési stratégia. És ha az én megküzdési stratégiám a nehéz élethelyzetekre, a stresszre, a szorongásra, de akár az, ugye az öröm esetében nem kell megküzdenünk, de akár az öröm fogadására az, hogy én kiütöm magam, elkezdek, tehát hogy a kábulatig iszok, akkor ez egy ilyen, már egy ilyen elgondolkodtató pont, és ennél a pontnál még azt gondolom, hogy sokkal kevesebb erőfeszítéssel meg lehet állni, mint amikor ez a periódus sok egyre. Ugyanis a tapasztalata az valóban, hogy ezek a periódusok, tehát hogy az alkoholos periódusok megnyúlnak, és a tiszta periódusok lerövidülnek, és akkor innentől azért így át lehet navigálni egy másfajta alkoholbetegségbe.
1: És ehhez kapcsolódóan ugye az alkoholfüggőség a fiatalokat mennyire érinti, mert hallunk olyan történeteket is, hogy akkor még kísérleteznek, nem tudják, hogy mikor elég társaság rászedi őket, hogy jaj, ezt még idd meg. Volt olyan, hogy ugye diszkóbuszban van még ilyen, összeverekedtek, mert hogy beittak, lányokról is van szó, nem csak férfiakról. Tehát a fiatalokkal mi a helyzet is az alkohollal?
2: Készülve a műsorra, utána néztem, létezik egy ilyen a szenvedélybetegséget, vagy egyáltalán módosító tudatszerek használatát vizsgáló európai kutatás, ESPAD-nak hívják. 2024-ben a szerbiai 15 és 16 éves fiatalok a felmérésben 81%-uk jelezte, hogy kipróbált már valamilyen alkoholt. Tehát 15 és 16 éves fiatalokról beszélünk. 57%-uk fogyasztott a felmérést végző időszak előtti 30 napban, és ez nem függőségi adat. De valóban, ahogy ön is mondta, ez az időszak, a kísérletezgetés, a határok szétfeszítésének időszaka, és hogy tulajdonképpen vagy akár a tiltott dolgok kipróbálása, tehát, hogy ez egy teljesen más műsorért kiáltana, hogy beszéljünk arról, hogy akkor mit kell tiltani, meg mit kell szabályozni. Ezek a fiatalok hozzájutnak alkoholhoz. Ez is egy izgalmas kérdés, hogy akkor ez mégis hogyan történhet. Illetve, hogy és én nagyon szeretném azt hangsúlyozni, és nem szeretném ebbe a bulvár részbe eltolni, hogy ezekből a fiatalokból mind alkoholbeteg lesz, de hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon korán megkezdődik a kísérletezgetés az alkohollal. És hogy ez a nagyon korai időszak, ez azért egy veszélyeztetettségi faktor.
1: És mit tehet ilyenkor a család, hogy ilyen eseteket megelőzzön esetleg, vagy ha már baj van, akkor segíteni tudjon, és ilyenek is vannak, lehet, hogy ön is hallott ilyenről, amikor igazából a szülők mondják, hogy jó, hogyha isztok, akkor vigyázzatok, hogy ne töményet igyatok, mert az gyorsan, hanem akkor inkább igyatok valamit, ami...
2: Igen, ezek úgynevezett ez másodlagos, vagy ártalomcsökkentési tanácsadások, mert valóban azt gondolom, hogy nehezen tudom elképzelni, magam is kamasz gyereket nevelek, és nehezen tudom elképzelni azt, hogy amikor ő a saját kortárs csoportjában van, hogy akkor ott éppen semmilyen módon nem fog megjelenni az alkohol, és akkor a tudatosabb szülők azért legalább az ártalmat próbálják ebben az értelemben csökkenteni, hogy akkor ne igyál légy gyomorra, ne keverd az italokat, stb. De ezen túlmenően, és ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni, ez ártalomcsökkentés, szóval ez még nem tartunk igen, a megelőzésnél. Igen. A megelőzést illetően arról nagyon fontos lenne beszélgetni, akár fiatalokkal, akár olyanokkal is, akiknek az alkohol így elkezdett markánsabb szerepet játszani az életében, hogy tulajdonképpen milyen funkciót tölt be az alkohol, mire használja ő ezt. És akkor ugye itt tudok visszanyúlni a beszélgetés elején elmondottakhoz, hogy tulajdonképpen az, hogyha ő ezt szorongásoldásra, stresszkezelésre és ezekre, akkor abban segíteni, hogy erre másfajta megküzdési stratégiát alakítson ki, mert ez kétségtelenül rövid távon tud valami fajta, hát nem megnyugtató, de valami fajta megoldást jelenteni, hosszú távon viszont sokkal, de sokkal nagyobb problémát.
1: És még egy-két aspektusról kell, hogy beszéljünk, mondjuk aki alkoholbeteg, elismeri és kezeltette is magát, és mondjuk 2 évtizede nem nyúlt alkoholhoz, 3 évtizede, vagy bármennyi évet mondhatnánk. Mondhatjuk-e azt, hogy ő kigyógyult ebből, vagy ebből igazából sosem lehet kigyógyulni, mert valaki azt mondja, hogy nem lehet?
2: Az addiktológiában ebben a kérdésben két irányzat van. Az egyik azt mondja, egyszer alkoholbeteg, mindig alkoholbeteg, teljesen mindegy, hogy nem fogyaszt már alkoholt, de hogy az ő működésében van egy ilyen addikciós szál, és van egy másik irányzat, amelyik azt mondja, hogy bizonyos idő elteltével, és akkor ez tényleg évekről, meg évtizedekről beszélünk, már ne használjunk jelzőket arra vonatkozóan, hogy én egy alkoholista vagyok, aki nem iszik. Tehát, hogy azért, mert hogy ennek van egy ilyen megbélyegző, stigmatizáló hatása, és hogy egyes vélemények szerint és kutatások szerint is talán ez inkább visszahúz, mint előre visz. Az anonim alkoholisták például úgy nyilatkoznak, hogy alkoholista vagyok, aki 482 napja nem fogyaszt alkoholt. Nyilván ez igazából a téma szempontjából olyan értelemben talán nem annyira releváns, mert mindkét esetben ugye az van, hogy itt egy tartósan fennálló alkoholmentes időszak van. És ugye talán arról még izgalmas beszélni, hogy aki abba hagyja az alkoholfogyasztást, az például tud-e olyan a tehát aki alkoholbeteg volt és abba hagyja az alkoholfogyasztást, bizonyos idő elteltével tud-e ő egy olyan felhasználó lenni, aki csak mondjuk tényleg meg tud állni egy pohár bornál? A tapasztalatom az, hogy nem.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy létezik olyan mondjuk, aki azt mondja, hogy nem iszok többi alkoholt, de megbírja állni, hogy minden évben mondjuk karácsonykor megiszik egy pohár bort, és új évkor egyetlen vagy fél pohár pezsgőt is kocint.
2: Már az is problémás, a két ünnep nagyon közel van egymáshoz, igen, de viccet félretéve nem. Szóval én biztos, hogy van ilyen. Én ebben azért vagyok egy kicsit szigorú, mert az, amit én láttam, abban tényleg az kellett a tartós tisztasághoz, hogy akkor egyszer és mindenkorra nem.
1: És még a végére két dolog. Ihatunk egyáltalán, van-e az a mennyiség, amit ha megiszunk, tehát hogy ne váljunk függővé, illetve hogy a teljes alkoholmentesség, mert van, aki felteszi azt a kérdést, hogy a teljes alkoholmentesség az mennyire jó dolog, aki alkoholista, egy kortyot sem miatt erről beszéltünk, de hogy mennyire normális az, hogy teljesen alkoholmentesen tudunk lenni, van-e az az italmennyiség, amit ha megiszunk, és azt mondjuk, hogy akkor többet nem, akkor ez normális, vagy...
2: Hát ugye pontosan a kérdésben a válasz, mert hogyha úgy megyek el egy partira, hogy azt mondom, hogy mint ami három italt elfogyasztok, és ennél a pontnál meg tudok állni, akkor azt gondolom, hogy én még nem tartozom a problémás alkoholfogyasztók közé, feltéve, hogyha ezek a partink nem naponta vannak. De hogy nyilván az sem egy ördögtől való, hogyha valaki alkoholmentesen éli az életét. Azt még egyszer itt utalnék vissza a kulturális társadalmi beágyazottságára, hogy ez talán picit nehezebb, vagy több magyarázatra szorul igazából, csak még csak azt sem gondolom, hogy nehezebb, csak ugye miután a környezet ezt normalizálja, azért többször kell elmondani, hogy én nem, és hogy azért nem mert. De hogy talán tényleg a legfontosabb kérdés ebben, hogy milyen szerepet szánok az alkoholnak.
1: És még egy fontos kérdés a szülők szemszögéből talán, hogy sokan megkérdezik, mi is kaptunk ilyen üzeneteket régebben, hogy akkor az alkohol az belépül lehet-e a drogok világába?
2: Ezt igazából onnantól kell megkérdezni, hogy a függőséget okoz-e. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy aki elkezd alkoholt fogyasztani, és megtapasztalja a tudatmódosítást, akkor az onnantól kezdve elkezdi kísérletezgetni más szerekkel. Nyilván nagyjából 50-50% erre a válasz. Van, aki soha semmilyen más szert nem használ. Még egyszer utalnék arra, hogy ez legális, normalizálja a társadalom, és hogy ugye az összes többi szert, talán még ugye a cigaretta tartozik ebbe a kategóriába, az is az összes többi szert viszont ugye illegális, tehát már akkor valamiféle bűncselekményt követel az illető. Nagyon sokan itt megállnak, de amúgy egyébként ez egy nagyon hosszú és kifejtős téma lenne, mert hogy a személyiség típusokhoz is olykor rendelnek különböző szereket, tehát hogy vannak olyanok, akik például szenvedélybetegek, és soha nem volt az alkohollal problémájuk. Tehát, hogy mondjuk kanabisz fogyasztók, vagy nem tudom, heroin fogyasztók, és soha nem volt. Mert hogy kipróbálták nyilván, meg bizonyára fogyasztottak is, de hogy nem ez lett az ő szerük. Csak úgy ez azt gondolom, hogy egy egészen más aspektusa ennek, és egy kicsit már inkább a szakmai rész. Szóval, hogy a kérdésre talán válaszolva, hogy mire akarom használni. Megint csak ezt tudom mondani, hogy én tényleg az a fiatal vagyok-e, aki, vagy az általam nevelt gyerek az a fiatal-e, akinek állandóan vágya van arra, hogy kilépjen a valóságból, mert akkor ilyen értelemben véve az alkohol belépő lehet. Ha pedig tényleg csak az a fiatal ő, aki bekerül az éjszakai életbe és kísérletezget, akkor meg a válaszom az, hogy nem.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. Keresek megvételre Kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064 242 00 89-es számon. 064 242 00 89. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Kedves hallgatóink, tudták, hogy a mosoly a test és a lélek gyógyszer egyszerre? A mosoly világnapján arról is hallhatnak, hol a legboldogabbak az emberek a világon. A mikrofonnál Orosz Ildikó.
2: A mosoly az egyik leguniverzálisabb emberi megnyilvánulás. Nem csak érzelmi reakció, hanem komoly biológiai folyamatokat is elindít a szervezetben. Amikor mosolygunk, az agyunk endorfint, dopamint és szerotonint szabadít fel. Ezek a hormonok csökkentik a stresszt, csillapítják a fájdalmat, és azonnal javítják a hangulatot. Sőt, a kutatások szerint a mosolygás az immunrendszert is erősíti. Az sem mellékes, hogy fiatalabb megjelenést ad számunkra. A mosolygás ugyanis megemeli az arcizmokat, amitől az arc frissebbnek és fiatalosabbnak tűnhet. Érdekesség, hogy a mosoly ragadós. Az emberi agyban található tükörneuronok miatt, ha meglátunk valakit mosolyogni, szinte önkéntelenül mi magunk is elmosolyodunk. A mosoly világnapja egyébként egy mozgó ünnep, amelyet minden évben október első péntekén ünnepelnek világszerte. Harvey Ball amerikai grafikus művésznek köszönhetjük, aki 1963-ban megalkotta a híres sárga alapon fekete szemű és mosolygós arcot, a smiley-t. Ball úgy érezte, hogy a szimbólum eredeti üzenete kezdett elveszni a túlzott kereskedelmi használat miatt, ezért 1999-ben életre hívta a világnapot, amelynek célja: szenteljünk egy napot a tiszta jókedvnek és a kedvességnek. A nap mottója: tégy egy jó cselekedetet, segíts egy embernek mosolyogni. Hol élnek a legmosolygósabb emberek a világon? A nemzetközi boldogság kutatások szerint, mint amilyen a World Happiness Report is, és a turisztikai felmérések alapján jól lehatárolhatók a legmosolygósabb régiók. Az élen a skandináv országok járnak: Finnország, Dánia és Izland. Bár az északiakról az a sztereotípia él, hogy távolságtartók, a társadalmi biztonság, a magas életszínvonal és a kiegyensúlyozottság miatt az élet elégedettségi listák élén állnak. Az itt élők mosolya mögött mély, stabil belső elégedettség van. Ha a spontán, mindennapi széles és hangos mosolyokat keressük, Latin Amerika a győztes, benne Costa Ricával, Kolumbiával és Mexikóval. Az itt élők híresek a vendégszeretetükről, az optimizmusokról, és arról, hogy a nehézségek ellenére is rendkívül pozitívan állnak az élethez. Azután itt van még Ázsiában Tájföld, amelyet nem véletlenül neveznek a mosoly országának. Itt a mosolynak kulturálisan is mély jelentése van. Nem csak az örömöt fejezi ki, hanem a tiszteletet, a konfliktusok elkerülését és a bocsánatkérést is. Mosoly szösszenetünk végére pedig néhány érdekesség. Tudták, hogy a hamis mosolyt fel lehet ismerni? A valódi szívből jövő mosolyt onnan lehet megkülönböztetni a kényszeredett, udvariassági mosolytól, hogy valódi öröm esetén a szem körüli izmok is összehúzódnak, apró szarkalábakat képezve. A műmosolynál csak a száj íve húzódik felfelé. Egyébként könnyebb mosolyogni, mint haragudni. Egy széles mosolyhoz mindössze körülbelül 17 izom összehangolt munkájára van szükség, míg a homlokunk ráncolásához, tehát a haragos, szomorú archoz több mint 40 izmot kell megfeszítenünk. Ez azt jelenti, hogy mosolyogni megéri, mert fizikailag is könnyebb. A mosoly olyannyira jellemző ránk emberekre, hogy a babák már az anyamékben is tudják csinálni, képesek elmosolyodni. Ez egy velünk született, reflexszerű képesség, nem pedig tanult viselkedés. Gabriel García Márquezt idézve még egy gondolat: soha ne felejts el mosolyogni, még akkor sem, ha szomorú vagy, mert sosem tudhatod, ki fog beleszeretni a mosolyodba. Már csak ezért is érdemes mosolyogni, no meg azért is, amit Marilyn Monroe mondott a hölgyeknek üzenve: a mosoly a legjobb smink, amit egy nő viselhet.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

fel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk,

0: ébredjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel, reggel.
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16:30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomás keresőn.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Nem változtak az üzemanyagárak. Több mint 70 ezeren szeretnének külföldön szavazni. 1500 kérelem érkezett be a havi 65 ezer dináros támogatásra. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. Nem változnak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni literenként a következő 7 napban is. Az új árakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé, a töltőállomásoknak pedig a közzétételt követően alkalmazniuk kell.
2: Választások 2026.
4: Több mint 70 ezer kérelmet bírált el a Köztársasági Választási Bizottság a külföldön történő szavazással kapcsolatban, jelentette ki Vladimir Dragás. A Zöld Baloldali Front által delegált tag elmondta, a legutóbbi választásokon összesen mintegy 40 ezer ilyen kérelem volt. Emlékeztetett arra, hogy holnap jár le a külföldön élő szerb állampolgárok szavazási kérelmeinek elbírálási határideje, ugyanakkor nem ismert, hogy hány kérelem maradt még választ nélkül. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli idén a Moravicai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ebből az alkalomból látogatott el az egyesülethez Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intéző bizottságának elnöke, aki az új fejlesztéseket is megtekintette. Látogatása során egy helyi asztalos műhelyben, valamint egy fiatal gazdálkodóhoz is ellátogatott. Mindkét vállalkozás különböző támogatásoknak köszönhetően tudta fejleszteni tevékenységét és növelni versenyképességét. Fejős Ornella és Balogh Sára beszámolója.
5: A tavalyi évben több mint 80 tűzesethez riasztották a bácskosútfalvi önkéntes tűzoltókat. Ezért is volt fontos, hogy a két régebbi típusú tűzoltókocsi mellé beszerezzenek egy újabb gépjárművet. Mintegy 6,6 millió dinár értékben sikerült megvásárolniuk az új tűzoltóautót. Sasa Vurdeja, a Moravicai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
6: Nagyon régóta várjuk már, úgyhogy lassan 2 éve. Kutattunk sokat, az árak azok elég magasak, úgyhogy ezt találtuk, ami még bele is fér topolyának a költségvetésébe. Nekünk 70% a tűzünk azok kint vannak a határban, szóval nekünk olyan járműre van szükségünk, ami 4 kerék meghajtású, vizet bír szállítani.
5: Bácskosútfalva folyamatosan fejlődik, a településen számos vállalkozás működik. Ilyen többek között Kassa Attila asztalos műhelye is. A 2 évtizede működő vállalkozás jelenleg 18 embernek biztosít munkát. A cég fejlődéséhez jelentős mértékben hozzájárult a Prosperitáti Alapítvány támogatási rendszere is.
7: Rögtön a legelején, amikor megjelent a Prosperitáti, akkor én 2-szer pályáztam az első 2 körben, és utána mindig olyan szerencsétlenségem volt, hogy vagy nem értem el a megfelelő munkás létszámot, vagy már túl teljesítettem, és akkor ezek miatt a többi pályázati körből kiestem.
8: Mekkora segítség volt ez akkor?
7: Hát akkor, mikor még akkor úgy indultunk, úgy kicsit, hogy komolyabban, akkor nekem az nagyon nagy segítség volt.
5: Hasonló lendülettel fejlesztette mezőgazdasági vállalkozását Szilágyi Klaudió is. Az önkormányzati, a tartományi és a Prosperitáti Alapítvány által meghirdetett pályázatoknak köszönhetően bővíteni tudta állatállományát, valamint korszerű mezőgazdasági gépeket is beszerzett. Az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztéseket Juhász Bálint is megtekintette látogatása során.
9: Ezt jelenti az, hogy van magyar képviseletünk, hiszen mindaz, aki itthon próbál érvényesülni, annak az elmúlt időszakban tudtunk segíteni. Arra kérjük a közösséget, hogy az 5-ös lista, az egyetlen magyar lista támogatásával ezt az erőt a következő időszakban is biztosítsuk, mert magyar ügyekért csak magyar emberek fognak harcolni.
5: Bajsán lakossági fórumra várták az érdeklődőket. A választásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról is tájékoztatást kaphattak. Emellett a helyi vezetőség összegzést adott az elmúlt időszakban megvalósult beruházásokról és fejlesztésekről. Lackovics Károly, a Balsahelyi Közösség tanácselnöke.
6: Beindítottunk egy harmadik kutat, ezt azért mondom legfontosabbnak, mert ez az aszály, ez nagyon sújtotta a bajsaiakat, úgyhogy ezzel harmadik kuttal megoldottuk egyelőre ezt a problémát.
5: A lakossági fórumon elhangzott továbbá, hogy gyermekmedencével bűvült a fürdő, megújult a könyvtár, emellett pedig kiépült a gázhálózat is.
4: Kerekasztal beszélgetést tartott csütörtök este Csantavéren a Vajdasági Magyar Újrakezdés. A találkozó témája a vajdasági magyar közösséget érintő kérdések és kihívások, valamint a közelgő nemzeti tanácsi választások voltak. Vajtai Viktória és Csernai Panna riportja.
0: Csantavéren Rózsa Zsombor, a VMUE elnöke, Evetovics Bobán és Pejnovácz Máté elnökségi tagok várták a helyieket. A nyitott beszélgetésen, amelyen az érdeklődők közvetlenül tehették fel kérdéseiket és oszthatták meg a településsel kapcsolatos észrevételeiket, Lázár Tibor, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek jelöltje is részt vett. Pejnovácz Máté, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnökségi tagja.
3: Terveztünk egy kerekasztalt ide Csantavére, én egyébként csantavéri lakos vagyok, és ez miatt szeretném egy kicsit a lakosokat informálni a falunak az ügyeiről, akár hogy mik történnek így a mindennapokban, ugye, meg közelegnek a választások, és ezzel kapcsolatban még szeretném az embereket informálni, hogy milyen lehetősége van úgymond a falunak arra, hogy egyrészt tudjunk egyáltalán változtatni a körülményeken.
0: A közelgő nemzeti tanácsi választások kapcsán Rózsa Zsombor elmondta, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdés programja szakmai alapokon nyugszik, és a vajdasági magyar közélet megújítását célozza. Hozzátette, a programjuk 8 területen kínálnak korszerű megoldásokat a közösséget érintő problémákra. A beszélgetés során a Vajdasági Magyar Újrakezdés a támogatói aláírások gyűjtésére is felhívta a figyelmet.
10: Mi összeállítottunk egy programot 16 pontból, és már fél éve készítjük elő azt, hogy elinduljunk az MNT választásokon. Ami a legfontosabb, hogy egy modern és rendkívül a mai napnak megfelelő, vagy a korszerű időknek megfelelő megoldásokat kínál a programunk. A listánkon, amit folyamatosan állítunk össze, kimondottan szakemberek fognak szerepelni.
0: A beszélgetésen több a csantavériek mindennapjait érintő kérdés is előkerült. Szó volt a csikér állapotáról, a vagyon elleni bűncselekményekről és a lopásokról, de a helyiek az elvándorlásra és a falu jövőire is felhívták a figyelmet.
4: Mitrovicára, Rómára, Ürögre és a Sít közelében lévő Marótra is ellátogatott csütörtökön este Alekszandr Vučić. Az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia választási lista vezetője a mitrovicai polgároknak elmondta, ők jelentik a garanciát arra, hogy Vajdaság és Koszovó Szerbia része maradjon, továbbá a szabad, önálló és független szerb politika garanciái is. Vučić kijelentette, hogy amennyiben a polgárok bizalmat szavaznak neki, és ő lesz a kormányfő, tisztességgel, szorgalmasan és hűségesen fogja ellátni feladatát. Vučić kampánykör útján bejelentette, hogy az október 3-ai belgrádi rendezvényen ismertetni fogja, hogy milyen további intézkedéseket terveznek még.
2: Választások 2026.
4: 1500 kérelem érkezett be péntek reggelig a havi 65 ezer dináros támogatásra. Ezt az összeget azok a szülők igényelhetik, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. Daniel Igrec, a Munkaügyi és Szociális Minisztérium munkatársa elmondta, ennek a törvénynek köszönhetően ezek a családok először váltak láthatóvá a rendszer számára, és a törvény alapján jogosultá válhatnak pénzbeli támogatásra, nyugdíj és rokkantsági, valamint egészségbiztosításra, továbbá egyéb kedvezményekre is. Emlékeztetett, a kérelmet kétféle módon lehet benyújtani, elektronikusan vagy személyesen az illetékes szociális központban. A támogatás azokra a szülőkre vonatkozik, akiknek gyermeke emelt összegű ápolási és segítségnyújtási támogatásra jogosult. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Regeneratív mezőgazdasággal ismerkedhettek meg a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon tanulói. Szerbia elszenvedte harmadik egymást követő vereségét a Nemzetek Ligájában. Jönnek a részletek.
2: Választások 2026.
4: Temerinben járt csütörtökön kampánykörúton a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint, az 5-ös sorszámmal kihirdetett köztársasági parlamenti lista vezetője és kísérete. Először a 25 évvel ezelőtt alapított Zsunyi Szilág Földműves Szövetkezetet tekintették meg, Paracki László és Kókai Mónika beszámolója.
11: A családi alapokon nyugvó 25 éves temerini Zsúnyi Szilág Földműves Szövetkezet már meghatározó szereplőnek számít a regionális agrárágazatban. A szervezet fő tevékenysége a növénytermesztés, ezzel pedig számos helyi családnak biztosít megélhetést. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjelöltjei temerini körútjukon először Zsúnyi József igazgatóval egyeztettek az ágazatot sújtó nehézségekről.
12: Szép emlékek vannak visszamenőleg a 20 éves fennállásra. Szépen haladtunk, minden ment, ahogy kellett. Most odaértünk a 25-hez, itt most már nincsenek olyan eredmények, mi előbb voltak. Sajnos az időjárás közbeszólt, megváltoztak a föltételek. Azokat a gabonákat és terményeket, amit még tudtunk termelni, cukorrépa, kukorica, szója, amivel szépen tudtuk halani, úgy látom, ma holnap már nem is tudjuk vetni.
11: A látogatás a temerini iparosok és vállalkozók Magyar Egyesületének székházában folytatódott, amelyet az előző magyar kormány 95 ezer eurós támogatásával, valamint a helyiek munkájának és anyagi hozzájárulásának köszönhetően teljesen megújult. A ház nem csak az iparosok otthona, hanem a helyi magyarság és a civil szervezetek központjaként is funkcionál. Miavec Béla, a temerini iparosok és vállalkozók Magyar Egyesületének koordinátora.
13: A munkálatokat júliusban megkezdtük, lecseréltük a tetőt, tetőszerkezetet, szigeteltük a tetőt, padlófűtést szereltünk be, ablakokat cseréltünk, kinyitottuk az első helyiséget, átfestettünk mindent, vizes gócokat rendetettük, a legminőségesebb kanzsai barna cseréppel föttük be az egész épületet.
11: A kampánykörút végén dr. Pásztor Bálint a képviselőtestület dísztermében lakossági fórumot tartott. Az eszmecserében részt vett Petri Laura is, aki a VMS temerini köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
14: A magyar ügyeket és a magyar emberekért csak is magyar emberek és egy magyar párt tud kiállni. Tehát fontos, hogy legyen ott magyar érdekképviseletünk a Belgrádban is és minden szinten, hogy tudjunk a közösségünkért dolgozni.
11: Az október 25-én sorra kerülő parlamenti választásról szólva dr. Pásztor Bálint elmondta, két nagy erő csap majd össze, de a Vajdasági Magyar Szövetség szempontjából semmilyen változás nincs.
15: A mi szempontunkból minden választás arról szól, hogy a magyar politikai érdekképviselet megmarad-e a választásokat követően, vagy pedig nem. Most egy magyar lista száll ringbe a magyar szavazatokért, és ez az ennek a választásnak a tétje, hogy október 25-e után a magyar nemzeti közösségnek Szerbiában, Belgrádban lesz-e hangja, és az a hang az mennyire lesz erős. Éppen ezért az egyetlen jó megoldás az, hogyha a Vajdasági Magyar Szövetség listáját támogatják a vajdasági magyarok, hiszen számos olyan ügy van, amelyet kizárólag magyar párt tud sikerre vinni Szerbiában.
11: A lakossági fórumon elhangzott, hogy Temerin területén mintegy 13 millió eurónyi fejlesztés van folyamatban. A vízgyára 6,8 millió eurót hagyott jóvá a tartomány. Az ifjúsági otthon felújítása közel 3 milliós. A Kókai Imre általános iskola telepi épületének bővítése pedig 2,8 millió eurós önkormányzati fejlesztés. Emellett további 487 ezer euró értékben utak, járdák és játszóterek újultak meg.
4: Múzsiai és szentmihályi gazdálkodókat, vállalkozókat és falugonnoki szolgálat felhasználóit látogatták meg csütörtök délután a Vajdasági Magyar Szövetség jelöltjei és a párt tisztségviselői. A látogatás lakossági fórummal zárult a Szentmihályi Kultúrotthonban. Kecskés István és Balogh Sára riportja.
5: A Múzsiai Bálint János 50 éve foglalkozik méhészettel, a fiával együtt a Prosperitáti Alapítvány támogatásának köszönve évente 40-50 tonna mézet termelnek. Egy országos üzletlánc ellátása mellett 400 kiskereskedésbe is szállítanak.
16: 1000 bejegyzett még családunk van, meg ugyanannyi tartalék család, az, ami azt jelenti, hogy körülbelül 2000 még családdal termelünk. Most már amit látták itten, hogy haladunk, de nagy lépekkel tudunk haladni előre azért, mert a Prosperitáti segítségével tényleg átugrottunk egy pár évet, mert sok ilyen eszközt tudtunk megvásárolni, amit saját pénzünkben biztos, hogy nem tudtunk volna megvalósítani.
5: A VMS jelöltjei Múzsján a Szarvák család gazdaságába látogattak, Szent Mihályon pedig két termelőnél, Szabó Attilánál és Lackó Árminnál jártak. Lackó Ármin, Szent Mihály termelő.
17: Kukoricát, búzát, napraforgót és olajrepcét termelünk. Ebben az évben nagyon rossz terméseink voltak, ezek a támogatások nélkül nem tudnánk fennmaradni, amit az ország ad. Most várjuk a második részt a támogatásoknak, amit az elkövetkezendő egy-két hónapon belül kellene, hogy utaljanak.
5: A bánáti termelők nagy része többször is sikeresen pályázott a Prosperitáti Alapítvány kiírásaira. Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
18: Reméljük, hogy az új magyar kormány is látni fogja, illetve elismeri a Prosperitáti adta lehetőségek fontosságát, és hogy természetesen számíthatnak ránk tartományi köztársasági pályázatoknál a jövőben is. Nem utolsó sorban a Falugonnok szolgálat egyik felhasználója mesélt nekünk arról, hogy a Múzsján, illetve környező falvakban dolgozó ördögárpi mennyit jelent nekik, és hogy remélik, hogy ő megmarad a jövőben is. A VMS által megálmodott falugondok szolgálat 22 falugondok a 43 településen segít az időseknek.
5: A szolgálat felhasználói bíznak abban, hogy Ördög Árpád falugondok számukra áldásos tevékenységét tovább folytathatja. Takács Ilona Múzsjáról.
19: A falunak nagyon kell egy ilyen valaki, hogy aki ezt az öregöket így el tudja látni. Ha kenyerem nem volt, vagy valami vizem, vagy valami hozott, vagy étel, vagy valami, mindig mellettünk volt, mindenkinek kinézte, hogyha nem bírt, mindjárt abban az óra hosszában, másik óra hosszában, de hozott mindig valamit, amit csak kértünk tőle. Úgyhogy nagyon jó volna, ha falu fönn tudná tartani, mert Lukácsra is jár, városba is jár.
5: Tóbiás József kiemelte, a VMS szakpolitikusai nem csak a választási kampányban, hanem minden tavasszal körbejárják a gazdákat, elbeszélgetnek velük a mezőgazdaság időszerű problémáiról, és ismertetik a pályázati lehetőséget.
20: Meggyőződtünk arról, hogy hát igazából ugye a szántóföldi növénytermesztés az, ami nagyon nagy bajban van jelen pillanatban az aszály miatt. Beszéltünk erről is az emberekkel a szántóföldi növénytermesztésre vonatkozó második rész támogatásról is beszéltünk, illetve beszéltünk a pályázati lehetőségekről. Megkérdeztük őket, hogy kinek, mit, tehát milyen pályázatokon sikerült ugye akár eszközöket vagy bármi mást nyerni.
5: A lakossági fórumon az október 25-i választások fontosságáról beszéltek a VMS képviselőjelöltjei. Szó volt még a helyi művelődési életről is, ennek fontossága pedig jövőre felértékelődik, ugyanis Szent Mihály lesz a következő Durindó és Gyöngyös Bokréta házigazdája.
2: Választások 2026.
4: A regeneratív mezőgazdasággal ismerkedhettek meg a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon tanulói. A jövő gyökere a regeneratív mezőgazdaság fiatal vezetői Vajdaságban elnevezésű projekt keretében a diákok betekintést nyerhettek a talaj állapotának pontosabb vizsgálatába, valamint azt is megtudhatták, hogyan tehető, fenntartható be a mezőgazdasági termelés. Vajtai Viktória tudósít.
21: A Topolyai iskola 35 diákja kapcsolódott be a Nemzetközi Mezőgazdasági Programba. A projekt kezdetén a tanulóknak egy felmérő tesztet kellett kitölteniük, amelyet a program végén megismételnek majd. Kalapos Kristóf, a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon tanulója.
22: Én azért döntöttem így, mert szeretnék többet megtudni, mivel ebben szakmával foglalkozunk mi is, és akkor hogy jobban bírjam fejleszteni magamat is, és a termést is. És hát a teszt az erről szólt, el kellett olvasni egy anyagot, és akkor ebbe a tesztel, de így alaposabban elmagyarázzák, és akkor így könnyebb lesz kivitelezni ezeket a dolgokat.
21: A Talaj él elnevezési műhelyfoglalkozás diákoknak és tanároknak szólt, célja pedig, hogy gyakorlati, korszerű ismereteket adjon a regeneratív mezőgazdaságról, a talaj mikrobiomjának megőrzéséről és az éghajlatváltozás következményeinek enyhítéséről. Diósi Kinga, a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon tanulója.
1: Volt egy tesztünk, amin felmértik a tudásunkat, és itt az előadáson pedig arról volt a szó, hogy jobban meg tudjuk a talajt termelni, hogy mennyi a humusz tartalma.
21: Az iskola egy penetrométert is kapott, amit a diákok a későbbiekben a gyakorlati oktatás során használhatnak. A talaj tömörödésének mérései alapján könnyebben meghatározható, milyen beavatkozásokra van szükség a termőföld állapotának javításához. Fekete Bánov Ágnes, a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon szaktanára.
7: Arról szeretnének bennünket informálni, hogy milyen új mezőgazdasági lehetőségek vannak a jövőben, ugye a szárazságot nézve a különböző időjárási nehézségekkel szemben, hogyan tudjuk magunkat felvértezni. És a mai nap arról szól, hogy a gyerekeknek megmutatják ezt az új szemléletet, és bízunk abban, hogy ők majd tudják ezt otthon is hasznosítani.
21: A program két részből áll, nem csak a talajvizsgálatra épül. A projektben résztvevő vajdasági mezőgazdasági iskolákban beporzókat segítő virágsávokat és élőhelyeket is kialakítanak, valamint új oktatási anyagokkal és eszközökkel segítik a gyakorlati képzést. Olicskov Dalibor, a nagykikindai erdőtelepítők mozgalmának munkatársa.
8: Ez az előadás fog szólni arról, hogy miről szól a regeneratív mezőgazdaság, hogy kell ezt végbevinni, és fogunk beszélni az IPARD, hogy mondjam, támogatásról, ami az IPARD 4 program, ami támogati pontosan ezeket a dolgokat, ami a, hogy mondjam, a talajnak a javítására vonatkozik.
21: A program első fázisát Nagybecskereken, Versecen, Futakon és Topolyán szervezték meg, a második körre pedig a tervek szerint novemberben kerül sor. A projekt Svédország anyagi támogatásával valósul meg.
23: Sport.
4: Szerbia elszenvedte a harmadik egymást követő vereségét a Nemzetek Ligájában, Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a német csapattól is a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A Görögország és Hollandia elleni kudarcok után Veljko Paunovic együttese a Bajor fővárosban is alul maradt. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögország. Látogat. A pontos idő 16 óra 22 perc, híradónkat hallották.
23: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 23 fokot mérnek, holnap folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 3 és 6 fok között alakulnak, majd délutánra 23-25 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont holnap 10 órától ismételten érkezem friss hírekkel.
24: Hallgassa a múlt zenéit,
25: tájékozódjon a jelenben.
24: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon, munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

És igen, föl lehet szállni a mai pénteki körhintára, itt a 107,1-en. Köszönti önöket adásvezető technikusunk, Szabó Tibi, és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Krisztán, mivel várjuk önöket. Rövid hírekkel, minden órában közérdekű infókkal. Ezen kívül még program ajánlatokkal is készültünk a mai napra, és ne feledjék, hogyha péntek, akkor hangjegy koktél Tomislav Jakovjevic szerkesztésében, illetve írhatnak is nekünk a 066 36 36 33-as SMS számunkra, vagy akár Viberen is. Már is kezdünk egy Hello című zeneszámmal, de ezen kívül még a repülők és Csézi is itt lesz velünk ebben az órában még.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Most szóljanak!
1: A 90-es évek magyar slágerei.
0: Itt. A 107,1-en.
2: És a világhálón.
3: SM.

0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: A nagy napot szervezed, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed. Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: óra között.
1: Körhinta. 16 óra múlott, pontosan 44 perccel, már is egy közérdekű infóval jövök itt a 107,1-en, mégpedig a vízművek és csatornázási kommunális közvállalat értesítésével. Vasárnap, tehát október 4-én 8 és 10 óra között ellenőrzést végeznek a csantavéri víznyerő telep transformátor állomásán. Ez idő alatt vízellátási zavarok fordulhatnak elő, tehát 8 és 10 óra között megyünk tovább Alfavillel.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lesztem. 107,1 MHz.

0: Ébredjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel, reggel.
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16:30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomás keresőn.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
7: Amiről a hírek szólnak,
8: amiről ön is beszél.
7: Tájékoztatás.
8: Az alap, ami összeköt minket.
7: Itt. A 107,1-en.
0: 17 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért. Címgáz.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, mikrofonnál Vágó Kriszta. Nem változnak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni literenként a következő 7 napban is. Az új árakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé, a töltőállomásoknak pedig a közzétételt követően alkalmazniuk kell. Október 11-ig meghosszabbította az ügyvivő szerb kormány a kőolaj származékok jövedéki adójának ideiglenes csökkentéséről szóló döntését. Az intézkedés korábbi határideje október 4-e volt. A módosítás alapján a csökkentett jövedéki adó mértékek továbbra is érvényben maradnak. Az olmozott benzin után literenként 57,41 dinár, az ólommentes benzin után 54 dinár, a gázolaj után pedig 55,53 dinár jövedéki adót kell fizetni. A döntés október 11-ig, vagyis egy héttel hosszabbítja meg a jelenlegi szabályozás alkalmazását. És a regeneratív mezőgazdasággal ismerkedhettek meg a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon tanulói. A jövő gyökere a regeneratív mezőgazdaság fiatal vezetői Vajdaságban elnevezésű projekt keretében a diákok betekintést nyerhettek a talaj állapotának pontosabb vizsgálatába, valamint azt is megtudhatták, hogyan tehető fenntarthatóbbá is a mezőgazdasági termelés. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani az előttünk álló napokban, mégpedig derűs hétvégének lehetünk majd tanulni, a maximum értékek szombaton és vasárnap is 24 fok körül alakulnak majd.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
12: Társadalmi célú felhívás.
13: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Nálunk a régi slágerek sem ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: Körhinta.
1: Színes forgatag a Szabadkai Magyar Rádióban 16 és 20 óra között.
0: 17 óra múlt 20 perccel pontosan Máté Péter és Tárt ki a karjaidat című zeneszámot hallhattuk, ezután pedig mással jövünk, illetve Kovács Kati is itt lesz velünk ebben az órában, és Billy Joel is, na csak ki tudom mondani, az Uptown Girl-nál, de előtte még egy nagyon jó kis programra hívom fel a figyelmet, mégpedig idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Vajdasági Népmesemondó Találkozó Gyerekeknek elnevezésű rendezvény. A szóban forgó esemény október 3-án, tehát holnap szombaton 15 órától lesz a Palics Magyar Művelődési Egyesületben, és nézzük, hogy mi mindennel készülnek a szervezők. A program a következő, mégpedig 15 órától ismerkedős játék ifjú Béres Szinitával, majd élőszavas mesemondás Borbé Szabó Réka, majd népmesekvíz Rózsa Anettel, eszemiszom is lesz, ezen kívül kézműveskedés Zvara Edittel, és utána pedig Falu Kompánia előadása lesz majd. Tehát ne felejtjék, október 3 szombat Palics Magyar Művelődési Egyesület, mégpedig 4. Vajdasági Népmesemondó Találkozó Gyerekeknek, mindenkit várnak.

0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B-címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár
1: 9... 069 123 35

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!
1: 17 óra múlt 41 perccel, látják, Bende Gúz is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatná. Már is egy kis közérdekűvel jövök ennek örömére, hogy hol kell majd számítani áramkimaradásra, mégpedig hétfőn, Oromon a Nagyúton 242-től egészen a 262-es számig, valamint a 263-as szám alatt 9 és 12 óra között, tehát hétfőn számítani kell majd Orom egyes utcáiban áramkimaradásra, karbantartási munkára miatt. Megyünk tovább Cherrel, illetve nagyon jó kis zeneszám Verona, Romeo és Júliából is.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: magyar sláger a 90-es évekből. Itt
1: az SMR-ben.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, mikrofonnál Vágó Kriszta. Nem változnak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni literenként a következő hét napban is. Az új árakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé, a töltőállomásoknak pedig a közzétételt követően alkalmazniuk kell. Október 11-ig meghosszabbította az ügyvivő szerb kormány a kőolaj származékok jövedéki adójának ideiglenes csökkentéséről szóló döntését. Az intézkedés korábbi határideje október 4-e volt. A módosítás alapján a csökkentett jövedéki adó mértékek továbbra is érvényben maradnak. Az olmozott benzin után literenként 57,41 dinár, az ólommentes benzin után 54 dinár, a gázolaj után pedig 55,53 dinár jövedéki adót kell fizetni. A döntés október 11-ig, vagyis egy héttel hosszabbítja meg a jelenlegi szabályozás alkalmazását. És a regeneratív mezőgazdasággal ismerkedhettek meg a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon tanulói. A jövő gyökere a regeneratív mezőgazdaság fiatal vezetői Vajdaságban elnevezésű projekt keretében a diákok betekintést nyerhettek a talaj állapotának pontosabb vizsgálatába, valamint azt is megtudhatták, hogyan tehető fenntarthatóbbá is a mezőgazdasági termelés. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani az előttünk álló napokban, mégpedig derűs hétvégének lehetünk majd tanulni, a maximum értékek szombaton és vasárnap is 24 fok körül alakulnak majd.
3: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Hangi egy koktél. Minden pénteken 18 órától
1: Hangi egy koktél.
3: Heti könnyű zenei turmix.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
1: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangi egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
5: Jó estét, tisztelt Szabadkai Magyar Rádió hallgatók! Mivel szeptember hónap tele van spanyol előadók zenei alkotásaival, ez a műsor lehetőséget adhat arra, hogy kiemeljünk egyet az összes előadó közül, aki valamilyen módon képviselni a teljes spanyol zenei életet. A műsor szerzője nem sokat gondolkodott. A választás a nagyszerű és páratlan előadóra, María Dolores Pradera-ra esett.

Ki az a Maria Dolores Pradera? Mária Madridban született 1924. augusztus 29-én. A spanyol énekesnő és színésznő Maria Dolores Fernández Pradera Spanyolország és Latin-Amerika egyik leghíresebb hangja. Pályafutását színésznőként kezdte, majd az 50-es években profi éneklésbe kezdett. Színésznői pályafutását végül a 60-as években hagyta abba. Több mint 35 lemezt adott ki. Énekesként a hagyományos spanyol és latin-amerikai zenére szakosodott, bolero, ballada, rondó valcer, valamint argentin, mexikói és venezuelai népzenére. Althangja mély rezonanciával rendelkezett, és a dallamok a klasszikus képzéséből fakadtak. Kiejtése tiszta kasztillai, zenéje pedig tiszta latin-amerikai volt.

Általában gitárok kíséretében énekelt. Közel 30 évig énekelt ugyanabban a Los Gemelos nevű együttesben, amelyet Santiago és Juan López Hernández ikertestvérek alapítottak, egészen Santiago 1990 elején bekövetkezett haláláig.

hangjegy koktél. Nosztalgikus zenei műsor egy órában a 60-as, 70-es és 80-as évek zenéivel.

ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.

Maria Rosa apáca volt Madridból, Spanyolországból. Négy másik apácával 1712-ben elhagyta Spanyolországot, és Peruba, Limába utazott, hogy új kapucinus kolostort alapítson. Példaképe volt a kor újkori nőinek, akik részesei voltak az atlanti világ terjeszkedésének. Utazásairól szóló dokumentációja a legrégibb nő által írt útleírás. Nagyon szokatlan volt, hogy egy nő írástudó legyen, nemhogy az új világba utazzon. A tridenti zsinat idején az apácákat szigorúan kolostorba zárták. Az egyetlen kivétel ez alól az új kolostorok alapítása volt. Utazásairól szóló beszámolói értékes betekintést nyújtanak egy jámbornő világfelfogásába a szövetség zárt falain kívül, és bizonyítja, hogy egy nő, különösen egy szigorú katolikus zsinat által elhivatott nő égő missziós szellemmel rendelkezzen, amelynek lángja egyenlő volt oly sok férfiéval a katolikus Európában.

0: Hang egy koktél, nosztalgia zene minden pénteken egy órában.
1: Amit ma este hallhatunk, az Maria Dolores Pradera dalai López Hernández fivérek gitárkíséretében.

0: Hangjegykoktél.
1: A legjobbak találkozó helye.
0: Legendás dallamok.
1: Régi kedves ismerősök.
0: 107,1 MHz-en.
2: Maria Dolores Praderát hallhatjuk, Amália Rodriguez emlékére szentelt tisztelgésben.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, mikrofonnál Vágó Kriszta. Nem változnak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni literenként a következő 7 napban is. Az új árakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé, a töltőállomásoknak pedig a közzétételt követően alkalmazniuk kell. Topolya község önkormányzata meghirdette idei ösztöndíj pályázatát az egyetemi és főiskolai hallgatók számára, közölte Szatmári Adrián. A sikeres pályázók havi 8000 dináros támogatásban részesülnek. Topolya polgármestere közösségi oldalán azt írta, emellett külön ösztöndíj pályázatot hirdetnek a hiányszakmákat tanuló egyetemi hallgatók számára. Ebben a tanévben hiányszakmának számít az általános orvosi, a mesterfokozatú matematika tanári, vagy okleveles matematikusi, a mesterfokozatú fizika tanári, vagy okleveles fizikusi, valamint a mesterfokozatú német tanári, vagy okleveles német tanári képzés. Az ezen szakokon tanuló sikeresen pályázó hallgatók havi 16 ezer dináros támogatásban részesülnek. A pályázatok részletei, valamint a jelentkezéshez szükséges űrlapok Topolya község hivatalos honlapján érhetők el a www.btopola.org.rs címen. Jelentkezési határidő 2026. november 13. Szerbia elszenvedte harmadik egymást követő vereségét a Nemzetek Ligájában Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a német csapattól is a Nemzetek Ligája a divíziójának harmadik fordulójában. A Görögország és Hollandia elleni kudarcok után Veljko Paunovic együttese a bajor fővárosban is alul maradt. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. És nézzük, hogy milyen időre kell készülni, mégpedig az előttünk álló napokban. A hétvége csapadékmentes lesz, 24 fokokra kell majd készülni.
2: Információk, zene és ön.
4: És a Szabadkai Magyar Rádió.

0: gyerek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta. És nézzünk szét a pannon, rtv.com-on, hogy mit is találhatunk, ugye tallózhatunk a hírek világában. Egy ilyen címmel is találkozhatunk, hogy Topolya község önkormányzata meghirdette az idei ösztöndíj pályázatát, erről is lehet olvasni, illetve a Duna vízhozama csökken, erről is, vagy illetve a harmadik hónapja emelkednek az élelmiszer árak a világpiacon, erről is lehet olvasni, tehát tényleg nagyon jó kis híreket olvashatnak, mégpedig a pannon rtv.com-on. Ezen kívül elolvashatják, hogy mi mindent kínál önöknek este a Pannon Televízió, illetve ha nem lenne a hétvégére programjuk, akkor természetesen a programok rendezvények fül alatt is lehet tallózgatni, vagy a közérdekű információkat is elolvashatják, hogy hol lesz majd áramszünet, véradási akciókat, és természetesen az őszi nagy takarításról is lehet olvasni. Tényleg arra tudok mindenkit biztatni, kattintson és tallózzon a pannonrtv.com-on.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Öregenek velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Körhinta.
2: Egy kis időjárással jövök önöknek itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhasszán. Mire kell majd készülni? Hát őszies reggel, nyárias délután mégpedig, de azért, mert este és reggel is azért elkér a kis kabátocska. Nézzük szombaton mire kell készülni. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen majd. Nem lesz jelentős légmozgás, és a csúcsértékek is 24 fok körül alakulnak majd. Vasárnap is marad még így, természetesen szinte 24 fokos csúccsal, zavartalan napsütéssel, és nem lesz erős majd a szél sem, hát erre kell készülni a mostani prognózis szerint. A jövő hét eleje is szépen indul ilyen szempontból, ott akár már 25 fokot is mérhetünk majd, jövő hétvégén várható majd csapadék a mostani állás szerint majd. Amire figyeljenek természetesen az, hogy reggel azért hűvös van, illetve este is, azért a köztes időben pedig tényleg ilyen nyárias időben van részünk, a minimum értékek is alacsonyabbak, mégpedig 10 fok alattiak lesznek az elkövetkezendő napokban is, úgyhogy reggel még szükség van, akár egy kis sára, én már hordok sálat is reggelente, illetve este, de viszont nappal szinte rövidújúban lehet szaladgálni.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

és szép lassan elérkeztünk mai körhint a végéhez, de nézzük, hogy mi mindennel készülünk még önöknek, csuda jó zenével, és csupa jó zenével is. Holnap reggel én várom majd önöket, ne felejtjék el, 7-től pedig vallási műsorokkal készül önöknek a Szabadkai Magyar Rádió, utána pedig Mozaikban, ahogy említettem, én várom önöket. Mibe kerül, ami belekerül, piaci körkép árakkal, ezúttal Belgrádba kapcsolunk kollégámhoz, Pető Attilához, illetve Székely István zongora művésszel is hallhatnak majd beszélgetést, programokat is ajánlunk majd önöknek, illetve beszéljünk rólával is készülünk, úgyhogy érdemes lesz itt lenni velünk, és ne felejtjék el, hogy szombat akkor muzsikál a mozi, Orosz Ildi szerkesztésében ez is lesz holnap, illetve Kis Jánossal, azaz Manóval, mégpedig Slágergyár 14 órától. Azonban búcsúzik a mai stábfő és felelős szerkesztőnk Dédit Zsuzsanna, mai adásvezető technikusunk Szabó Tibor, és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Várom önöket holnap is, azért legyen szép estéjük, viszont hallásra!

0: Amikor a jó barátok hozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, mikrofonnál Vágó Kriszta. Nem változnak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni literenként a következő 7 napban is. Az új árakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé, a töltőállomásoknak pedig a közzétételt követően alkalmazniuk kell. Topolya község önkormányzata meghirdette idei ösztöndíj pályázatát az egyetemi és főiskolai hallgatók számára, közölte Szatmári Adrián. A sikeres pályázók havi 8000 dináros támogatásban részesülnek. Topolya polgármestere közösségi oldalán azt írta, emellett külön ösztöndíj pályázatot hirdetnek a hiányszakmákat tanuló egyetemi hallgatók számára. Ebben a tanévben hiányszakmának számít az általános orvosi, a mesterfokozatú matematika tanári, vagy okleveles matematikusi, a mesterfokozatú fizikatanári, vagy okleveles fizikusi, valamint a mesterfokozatú német tanári, vagy okleveles német tanári képzés. Az ezen szakokon tanuló sikeresen pályázó hallgatók havi 16 000 dináros támogatásban részesülnek. A pályázatok részletei, valamint a jelentkezéshez szükséges űrlapok Topolya község hivatalos honlapján érhetők el a www.btopola.org.rs címen. Jelentkezési határidő 2026. november 13. Szerbia elszenvedte harmadik egymást követő vereségét a Nemzetek Ligájában, Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a német csapattól is a Nemzetek Ligája a divíziójának harmadik fordulójában. A Görögország és Hollandia elleni kudarcok után Veljko Paunovic együttese a bajor fővárosban is alul maradt. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. És nézzük, hogy milyen időre kell készülni, mégpedig az előttünk álló napokban. A hétvége csapadékmentes lesz, 24 fokokra kell majd készülni.
2: Egy óra nosztalgia.
4: Exjús lágerek 20 és 21 óra között. Exjús lágerek
0: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jugoszlágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Időtálló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiú slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jusslágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
2: Exius lágerek a 107,1-en.
3: Idézzük fel együtt
4: az egykori legnagyobb Exius lágereket.
2: Zenés múlt idézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: az interneten is.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Rádió. Minden idők legnagyobb exiusz lágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai.

0: Exiuslágerek. Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Exiuslágerek. A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: A minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk szól.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: jön a rock, rock, rock!
1: A 107,1 MHz-en, a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján 23 óra múlt.
1: Ha álmatlanság gyötri.
0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
0: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. Esti koktél.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: stresszes nap után lazítson.
1: Lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as évek diszkózenéi.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: 70-es,
1: a 70-es, a 70-es,
2: és 80-as évek diszkós lágerei.
3: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólást szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A legjobb ex-jú slágerek nálunk szólnak.
1: 107,1.
2: Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim.

0: csak
1: a régi idők slágerei.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Csak
1: a régi idők slágerei.
2: Ez a Szabadkai Magyar.

0: Ex-jú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ex-jú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.